0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс.
2: Привет, я вас назвал.
1: Классное радио. В дорогу.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Radio Pulse.
2: Vidyam a szava. Jodim FM.
1: Klasszne radio. Vdorohu.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Ви слухаєте Радіо Пульс 92 і 1 FM.

0: a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulz FM.

0: munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulse. Divjanosto 2. Jodin FM.

A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM. Rádió Pulzus FM.

0: ünnepeljen otthon reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92.1 FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. Привет, Москва. Йодин FM.
2: Классное радио. В дорогу.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Se Radio Pulse. Dimjanosto 2 Jodin FM.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Radio Pulse.
2: Vivian Ostapa, Jodin FM.
1: Klasne radio. Vdorohu.

0: Звістка, віра, знання, спільнота, духовне збагачення через радіохвилі.
1: Üzenet értékek hullámain. Hit, tudás, közösség, lelki feltöltődés a Pulzus Rádióban.
2: Kedves rádióhallgatók, a következőkben Görögkatolikus percek című műsorunkat hallhatják. Petrás László, Mezőgecsei görögkatolikus áldozópap gondolatai következnek.
0: Шановні радіослухачі, в ефірі передача «Греко-католицькі хвилини». Сьогодні ви почуєте роздуми Петра Шласло, греко-католицького священника села Гече. Залишайтеся з нами.
3: Azon időben Jézus összehívta a népet és tanítványait, és így szólt hozzájuk. Ha valaki követni akar, tagadja meg magát, vegye föl keresztjét, és kövessen engem. Mert aki meg akarja menteni életét, elveszíti. Aki elveszíti értem és az evangéliumért, az megmenti az életét. Mert mit ér az embernek, hogyha megszerzi az egész világot, de lelkének kárát vallja? Mert mit adhat cserébe az ember az ő lelkiért? Aki ez előtt a házasságtörő, bűnös nemzedék előtt szégyel engem és tanításomat, azt az emberfia is szégyelni fogja, amikor majd eljön Atya dicsőségében a szent angyalokkal. Krisztusban, kedves testvérek, görögkatolikus egyházunk ebben az időszakban a Szent Keresztről emlékezik meg, hiszen néhány nappal ezelőtt, szeptember 14-én ünnepeltük és emlékeztünk meg arról a pillanatról, amikor dicsőségesen a maga méltóságába helyeztük a Szent Keresztet, a Szent Kereszt felmagasztalásának az ünnepén. Egy héten keresztül templomainkban, templomaink közepén a Szent Kereszt ki van helyezve, hogy minden ember életében megjelenjen, és minden ember meg tudja érteni és meglátni, hogy Krisztus nem csak a templomaink közepében, hanem életünknek a középében és a középpontjában szeretne lenni. Ebben az evangéliumban, amit az előbb hallhattunk, Jézus szavai nagyon mélyen a szívünkbe hasítanak. Ha valaki utánam akar jönni, az tagadja meg magát, vegye föl keresztjét és kövessen engem. Úgy gondolom, hogy ez a rövid mondat az egész keresztény élet összefoglalása. Benne van a döntés szabadsága, benne van a lemondás, benne van a keresztvállalás és Krisztus követésének a titka. Talán egy apró gondolat erejéig nézzük meg, hogy mit is jelenthet ez számunkra. A meghívás szabadsága az, hogy ha valaki utánam akar jönni. Mert Jézus nem kényszerít senkit. Nem mondja, hogy muszáj jönnöd utánam, hanem elhív és meghív. Ha akarod. A keresztény élet mindig szabad döntésből fakad. Isten tiszteletben tartja szabadságunkat, mert a szeretet csak akkor igazi, hogyha szabadon adjuk. Gondoljunk bele, milyen ajándék, hogy a világ teremtője nem erővel vonz magához, hanem az ő saját szeretetével. Ezért a Krisztus követés első lépése mindig a szabad és a szeretetemből fakadó igen. Tagadja meg önmagát. Az önzés levetése ez, úgy gondolom. Ez a mondat első hallása talán ijesztő. Jézus nem önutálatra hív, hanem arra, hogy tegyük félre önzésünket. Aki mindig magát helyezi előtérbe, az végül magányos marad. Aki azonban képes önmagát megtagadni, vagyis nemet mondani a bűnre, az önzésre és a kísértésekre, az szabaddá válik a szeretetre. Az önmegtagadás nem öncélú, aszkézis. Gondoljunk az édesanyára, aki lemond saját kényelméről, csak hogy a gyermekeit felnevelje. Vagy az apára, aki fáradtan is dolgozik, hogy biztosítsa a család megélhetését. Ez mind-mind szeretetből fakadó önmegtagadás. Jézus erre hív minket, hogy ne önmagunk körül forogjunk, hanem az Isten és a fele barátaink felé tudjunk fordulni. Vegye föl keresztjét, nem eldobni, hanem hordozni. A kereszt szó sokak számára félelmetes. Mégis Jézus nem azt mondja, hogy keressük a szenvedést, hanem hogy vegyük fel azt, amit elénk hoz az élet. Mindannyiunknak van keresztje. Van, aki betegségben hordozza, van, aki magányban, van, aki más családi problémában, munkahelyi terhekben, vagy éppen a hit megvallásának nehézségeiben. Sokszor ösztörösen menekülnek ezektől, de Jézus arra hív, hogy vállaljuk őket vele együtt. Ha egyedül cipeljük keresztjeinket, könnyen összeroskadunk, de ha Krisztussal együtt visszük, akkor még a legnehezebb teher is kegyelemmé és áldássá válik. A kereszt nem csak szenvedés, hanem út, a feltámadás felé. És kövessen engem, nem magányos úton jár. A keresztény élet lényege a Krisztus követés. Nem elméleti tanítást követünk, hanem egy élő szemét, magát, Jézus Krisztust. Ő megy előttünk, és mi nyomába szegődünk. A tanítvány soha nincs egyedül. Amikor imádkozunk, amikor szent misén veszünk részt, amikor szeretetből áldozatot hozunk, akkor valójában Jézus Krisztus lábnyomaiba lépünk. Ő a biztos útmutató, ha őt követjük, nem tévedhetünk el, még ha az út meredek és keskeny is. Mert az a kereszt, kedves testvérek, amely előtt megállunk, az egy olyan eszköz, mintha egy híd lenne. a világ szemében a kereszt kudarc. A keresztény számára azonban győzelem, mert a kereszten váltott meg minket Krisztus. Így minden kereszt, amit hordozunk, összeköt bennünket ő vele. Lehet, hogy emberségünkből fakadóan sokszor azt mondjuk, hogy Uram, vedd el tőlem ezt a terhet. Jézus hívása mindig újra megszólal. Ne félj, hozd ide hozzám, hordozzuk együtt. És aki engedi, hogy Jézus vegye vállára a kereszt súlyát, az megtapasztalja, hogy a kereszt már nem teher, hanem egy olyan híd, amely ilyen keresztül ebből az életből az örök életbe tudunk átmenni. Kedves testvérek, Krisztus követése nem könnyű út, de úgy gondolom, hogy a legszebb út. Nem ígér kényelmet, de ígér igazi boldogságot és végső soron örök életet. Ezért imádkozzunk ma így. Urunk, adj nekünk bátorságot, hogy le tudjak mondani az önző vágyaimról, azért, hogy erőt kapjak tőled és felvegyem mindennapi keresztemet, hűséget kapjak tőled, hogy mindig a te nyomodban tudjak járni. Mert tudjuk, a te utadon járva életet és üdvösséget találunk. Amen.
2: Kedves rádióhallgatók, görögkatolikus percek című műsorunkat hallhatták. Petrás László, mezőgecsei görögkatolikus áldozópap gondolatait hallhatták.
0: Шановні радіослухачі, сьогодні у передачі «Греко-католицькі хвилини» ви почули роздуми греко-католицького священника села Гече Петра Шласло. Дякуємо за увагу. Звістка, віра, знання, спільнота, духовне збагачення через радіохвилі.
1: Üzenet értékek hullámain. Hit, tudás, közösség, lelki feltöltődés a Pulzus Rádióban.
4: Műsorunkat a Beregszászi Görögkatolikus Esperesi Hivatal támogatta.
0: Передача за підтримки Берегівського угорськомовного греко-католицького деканату.
5: FM 92.1 Пузуш Радіо. Megdobbant. Megdobbant.
6: З вірою в серці. Радіо Пульс FM.

dallamok nyomában. Minden este 21 órától és hétvégén 15 órától is a Pulzus Rádióban. Klasszikus pop és rock slágerek, felejthetetlen előadók és örök kedvencek.

Külön kiadás, a Pulzus Rádió élő műsora. Hétfőtől péntekig délelőtt 10 és 12 óra között. Aktuális információk, helyi hírek, beszélgetések, meghívott vendégekkel, határon innen és túl.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92 и 1 FM.

0: Köszöntöm a rádió hallgatókat az Üzenet című műsorunkban. A mikrofonnál Bírta Zoltán és Kis Viktória. Isten tisztelt közvetítést hallhatnak a beregszászi református templomból. Igét hirdet Kernyiga Gyula, református lelkipásztor.
1: Шановні радіослухачі, вітання в ефірі передача «Звістка». І з вами її ведучі Кіш Вікторія та Бірта Золтан. Сьогодні ви почуєте трансляцію богослужіння з Берегівської реформатської церкви. Проповідує Черніга Дюла, пастор Берегівської реформатської церкви. Залишайтеся з нами.
2: Кегелем нєкунк іш békesség. Istentől, ami mennyei atyántól és az Úr Jézus Krisztustól, a Szentlélek Isten közösségében. Amen. Kegyelmes Istenünk, köszönjük neked a mai reggelt. Köszönjük, hogy ma is itt lehetünk a te házadban, és magasztalhatjuk a te örökké szent nevedet. Mert tiéd minden dicséret, dicsőség és magasztalás. Te vagy egyedül méltó arra, hogy magasztaljunk téged, és leboruljunk te előtted, mert tiéd minden hatalom menjen és földön. Uralkodsz mindenek felett, és minden a te mennyei akaratodból, a te bölcsességedből fakadóan történhet. Add, Urunk, hogy ezt újra és újra meglássuk, alázattal elfogadjuk, akkor is, amikor számunkra nem kedves dolgok történnek, amikor terhek vannak rajtunk, amikor kísértéseket szenvedünk el. Hadd tudjunk rád tekinteni, hadd tudjunk tőled erőt kérni, mert hisszük és valljuk azt, hogy nem terhelsz bennünket erőnkön felül, és nem kísértesz meg úgy, hogy ne tudhatnánk megállni, ha belét kapaszkodunk, ha rád tekintünk. Így kérünk, hogy eleveníts meg bennünket, és úgy is meg bennünk a hitet. Hadd tudjunk örömmel rád tekinteni, örömmel téged segítségül hívni, és hadd lássuk meg a te áldásaidat, a te gondviselésedet, a te szeretetednek meg annyi jelét a mindennapokban, így a mai napon is. És kérünk, Urunk, hogy áld meg a mi Isten tiszteletünket. Szólj hozzánk reggeli Isten tisztelet órájában, nyisd meg a mi szívünket, értelmünket, hadd tudjuk befogadni mindazt, amit a szívünkre akarsz helyezni, amiben tanítani akarsz bennünket. Jézus Krisztusért, ami megváltó Urunkért kérünk, hallgass meg. Amen. Kedves testvérek, Isten igéit szeretném felolvasni közöttetek a zsidókhoz írott levélnek a 13. részéből, a 18. verstől kezdődően a 28. versig, a fejezet végig, 25. versig. Megnevezett helyről olvasom Isten igéit, közben a gyülekezetet kérem, hogy foglalja el a helyét. A zsidókhoz írott levél 13. részében a levél befejezése, a 18. verstől kezdődően a 25. versig a következőképpen szól hozzánk. Imádkozzatok értünk, mert meg vagyunk győződve arról, hogy lelkiismeretünk tiszta, hiszen mindenben helyesen akarunk eljárni. Főként pedig azért imádkozzatok, kérlek, hogy mielőbb visszajussunk hozzátok. A békesség Istene pedig, aki az örök szövetség vére által kihozta a halottak közül a mi Urunkat, Jézust, a juhoknak pásztorát, tegyen készségessé titeket minden jóra, akaratának teljesítésére, és munkálja bennünk azt, ami kedves ő előtte, Jézus Krisztus által, akinek dicsőség örökkön örökké. Ámen. Kérlek titeket, testvéreim, legyen örömötökre az intő szó, hiszen csak röviden írtam nektek. Tudjátok meg, hogy Timóteus testvérünk kiszabadult, és ha megjön, hamarosan meglátogatlak titeket vele együtt. Köszöntsétek vezetőiteket, és a szenteket is mind. Köszöntenek titeket az Itáliából valók. A kegyelem mindnyájatokkal. Sok szeretettel köszöntöm a testvéreket a mai reggelen, és végére értünk egy viszonylag hosszú levélnek, a zsidókhoz írt levélnek. Ez volt az utolsó gondolatai, utolsó sorait olvashattuk. Itt már sok köszöntést, jó kívánságokat, kéréseket hallhattunk. És amiről különösképpen szeretnék beszélni, amit szeretnék a testvérek szívére helyezni, az Isten lelkét segítségül hívva, az elsősorban a kéréseknek a felelevenítése, vagy a kérések körének a megvizsgálása, még hogyha nem is egy tipikusan záráshoz illő gondolatsor, de azért talán érdemes ezt is figyelembe venni, amikor eljut odáig a levél írója, hogy már nem csak ő, az, aki mond, aki tanácsol, aki vezet, aki biztat, bátorít, ha kell megfeddésint, hanem elhangzanak kérések is, hogy nekem mire van szükségem. És jó ezt a szívünkbe vésni, és jó ezt a mai reggelen észben tartanunk, hadd figyelmeztessen erre bennünket az Isten igéje, hogy még az olyan nagy teológusoknak, nagy hívőknek és sok mindennel megáldott embereknek is szükségük van. Szükségét érzi annak, hogy kérje a gyülekezetet, hogy kérjen valamit a testvéreitől. És az első, talán a legfontosabb kérés. Imádkozzatok értünk. Imádkozzatok értünk, mert meg vagyok győződve arról, hogy lelkiismeretünk tiszta, hiszen mindenben helyesen akartunk eljárni. Főként pedig azért imádkozzatok, kérlek, hogy mielőbb visszajussunk hozzátok. Két kérés hangzik el, két kérés, két ima kérés, ima téma az, ami előttünk van. És érdemes talán az elsővel kezdeni. Újra és újra rá kell, hogy döbbenjünk arra, hogy szükségünk van mások imáira. Még akkor is, hogyha a lelkiismeretünk tiszta. Hiszen arról beszél, hogy én meg vagyok győződve arról, hogy az, amit teszek, az, amiben én munkálkodom, az, ahogyan élek, ahogyan szolgálok, az, ahogyan ezt a levelet megírtam, ez tiszta lelkiismeretből fakadóan, azzal a bizalommal, hogy mindent helyesen akarok tenni, ezzel készül. Én így élem az életemet. És mégis szüksége van arra, hogy mások imádsága őt megerősítse. Hogy mások imádsága megtartsa ezen az úton. Hogy mások imádságban hordozzák az ő szándékait, az ő cselekedeteit, az ő lelkiismeretének tisztaságát. Mindenben helyesen akarok eljárni. És amit a másik dolog pedig, amit kér, az az, hogy újra eljusson a gyülekezethez. Itt a végén van egy mondat arról, hogy az Itáliában valók köszöntik a gyülekezetet nagy valószínűséggel, akkor ő is Itáliából szeretné eljutni a gyülekezethez. Minden bizonnyal nem kis távolság, és látjuk azt, hogy mennyi dolog lehet, ami megakadályozhatja. Timóteust is meg kell várnia, és annak ellenére, hogy titokban marad a levél írójának a személye, ismerve a körülményeket és ismerve azokat a hányattatott életutakat, amelyekről az Új Szövetségben, az apostolok cselekedetében oly sokat olvasunk, nem meglepő dolog, hogy még ez sem veszi olyan magától érthetődőnek, nem veszi olyan természetesnek, hogyha ez az ő terve, hogy eljut ehhez a gyülekezethez, akkor az úgy is lesz. És hadd legyen kedves, meg érthető dolog ezeknek a kéréseknek, ezeknek az ima kéréseknek az odavitele a gyülekezet színe elé. Hogy ez nem csak az ő harca, nem csak az ő gondja, nem csak neki kell ebben munkálkodnia, nem csak neki kell elkérni ezt az Istentől, hanem hadd kérje a gyülekezet is. A lelkiismeret kérdésében a legbelsőbb, a legzaklatóbb gondolatok, a félreértése,

megmutatkozik a rivalizálás. Erről beszél Pál apostol is, ők is emberek voltak, és ezt látni kell. És amit nagyon fontos ebben, amit szeretnék ebben kiemelni, az az, hogy a legrosszabb dolog, amikor úgy érezzük, hogy nekünk nincs szükségünk arra, hogy értünk, imádkozzanak. Mert nekem tiszta a lelkiismeretem. Mert én mindent jól csinálok. Mert én mindenben ott vagyok, én mindent megteszek. Nekem nincs arra szükségem, és hadd nincsen, hadd figyelmeztessen, hadd ébresszen rá. Ez a mai ige szakasz arra, hogy még akkor is, hogyha valaki Istennek olyan kiválasztott személye, aki által az ő szent lelke, szent iratot irattat le, az ő kijelentését tudja megfogalmazni, az örökkévaló Istennek a személyhez szóló, gyülekezethez szóló kijelentését tudja megfogalmazni. Még ő is azt mondja, hogy imádkozzatok értem, mert szükségem van rá. Ne legyünk annyira önteltek és beképzeltek, hogy azt gondoljuk, hogy mi meg fogunk állni. Bármelyikünk meg tud állni úgy, hogy nem imádkoznak értük. És ne féljünk és ne szégyeljük kérni azt, hogy imádkozzatok értem. Azért, hogy eljussak, azért, hogy a tervek megvalósuljanak, Isten előtt vannak, Isten kezébe vannak, imádkozzatok érte. Imádkozzatok, hogy mindent helyesen és jól cselekedjünk. Én is, te is, valamennyien. Tudjuk így egymást imádságban hordozni. Legyen fontos számunkra, hogy a másik kereszténysége, a másik Krisztus követése, a másik szent élete, az olyan is legyen. És ne szégyeljük. Ne gondoljuk azt, hogy ettől kevesebbek vagyunk, hogyha én azt kérem, hogy imádkozzatok értem. Ellenkezőleg. Ettől vagyok több. Ettől teljesebb az én közösségem. A gyülekezettel, a másik emberrel. Talán sokszor szégyeljük. Talán sokszor az, amiatt aggódunk, hogy azok kérnek ima támogatást, akik valamilyen kísértésben, mélységben, nyomorúságban, terhek között vannak. Olyan sokszor visszatérő figyelmeztetés számomra az Isten igéjéből az, hogy aki áll, az vigyázzon, hogy el ne essék. Ne gondold magadról, hogy olyan erős vagy. Ne gondold magadról, hogy nincs szükséged arra, hogy mások imádkozzanak érted, hogy mások imádságban hordozzanak a te terveidet, a te cselekedeteidet, a te életedet, hogy el ne bukj, hogy kísértésben ne ess, hogy le ne térj arról az útról, amelyen az Isten akar vezetni. A másik kérés pedig, amit megfogalmaz itt a zsidókhoz írt levél szerzője a gyülekezet felé, az a gyülekezetnek a magatartására vonatkozik. Legyenek készségesek minden jóra, legyenek készségesek Isten akaratának teljesítésére. És elsőre ez egyáltalán nem hangzik rosszul, azt gondolom talán nagyon is egyszerűnek tűnik, ez nagyon helyes, erre kell biztassuk egymást, hogy legyen készségünk a jóra, legyen készségünk Isten akaratának a teljesítésére. Azonban egy pillanatra elcsendesedünk, és Isten igéjét, mint Isten igéjét engedjük magunkhoz közel, és nem mint egy erkölcsi tanítást, egy erkölcsi útmutatást, hogy hát legyetek jók, meg igyekezzetek úgy élni, ahogyan azt az Isten meghatározza. Itt nem csak erről van szó. Ez nem egyszerűen ennek az erre való biztatása, nem egy erkölcsi tanítás, hanem itt Krisztus követéséről van szó. Nem véletlen az, hogy az ige szakaszban egészen Krisztustól kezdi el ezt. 20. verstől így olvassuk. A békesség Istene pedig, akik az örök szövetség vére által kihozta a halottak közül a mi úrunkat Jézust, a juhok nagy pásztorát, tegyen készségessé titeket minden jóra, akaratának teljesítésére, és munkálja bennünk azt, ami kedves ő előtte, Jézus Krisztus által, akinek dicsőség örökkön örökké. Amen. És Krisztus követése, ha úgy tekintek rá, mint aki előttem van, mint aki a juhok pásztora, aki érettem halt meg, és akkor úgy biztat engem az Isten szent lelke, hogy törekedjek arra a jóra, amit ő mutat,

0: törekedjek az ő akaratának a teljesítésére, törekedjek az ő követésére a mindennapokban. A mindennapokban, a te életedben, az én életemben, a mindennapi harcokban, a mindennapi kapcsolataimban, bármilyen nemű rangú kapcsolatomban, arra törekedjek, hogy az Krisztus követéséhez méltó legyen. Akkor már nem is olyan könnyű. Akkor már nem is olyan egyszerű az, hogy hát legyetek mindig készségesek a jóra. Arra a jóra, amiről Krisztus mondja, hogy jó. Arra a jóra, amiről az Isten mondja, hogy az úgy helyes. Arra az életre, amely törekszik az Isten akaratának a teljesítésére. Krisztus akaratának a teljesítésére. A szerítségre, a szeretetre, az önmegtartóztatásra. Nem is olyan kevés ez a kérés, nem is olyan kicsi ez a kérés, hanem bizony, hogy nagyon nagy. És talán érdemes itt felidéznünk Jézus Krisztusnak a tanítását is, amikor azt mondja, hogy ha valaki én utánam akar jönni, akkor tagadja meg magát. Vegye fel a keresztjét és kövessen engem. Ennél nehezebb életút nincs. Megtagadni magad. Megtagadni magad. Felvenni a keresztet. És menni Krisztus után. És itt erről. Ez az egyszerű kérés. Ez az egyszerű kérés a gyülekezet felé. Minden ember felé, minden keresztény ember felé. Tagadd meg magad, vedd fel a keresztedet, és kövesd a Krisztust. Törekedj a jóra, és Isten akaratának a teljesítésére. Ez a keresztény tanításnak a higítatlan verziója, amiben nincs benne az, amit mi nagyon sokszor hozzáadunk, bele számolunk, emberi gyarlóságunkat, fáradtságunkat, lustaságunkat, emberi képtelenségünket. Legyetek készségesek. Húsba vágó az, amikor felismerem, hogy mennyi képtelenség van bennem arra, hogy a jóra törekedjem. És csak gondold végig az elmúlt heteket, napokat, az elmúlt órákat. Hányszor és hányszor lett volna alkalmunk jót tenni, vagy jobbat tenni, mint annál, mint amit tettél. Helyesebben élni, helyesebben, bölcsebben, igazabb módon szólni, cselekedni. Hányszor uralkodott el rajtunk saját magunk indulata, és nem tudtuk magunkat megtagadni. Nem tudod magad megtagadni. Hadd figyelmeztessen is, hadd legyen előttünk ennek a kérésnek is az elevensége, a valósága, hogy igyekezzünk, legyünk készségesek arra a jóra, amire az Isten akar bennünket tanítani, amivel az Isten akar bennünket vezetni. És a harmadik kérdés, vagy harmadik kérés, amit megfogalmaz a zsidókhoz írt levél szerzője zárásképpen ebben a fordításban, így olvassuk, hogy legyen örömötökre az intő szó. Más fordítás szerint viseljétek el az intő szót. Csak röviden szóltam, azt mondja, csak röviden írtam nektek, alig 13 fejezet, tényleg rövid, rövidke kis levél. És nyilván ebben benne van az, hogy még sok mindenben szorult volna pontosításra, sok mindenre kellett volna még körültekintőbben megfogalmazni tanításokat a gyülekezettel kapcsolatban. Sok mindenben kellett volna még konkrétabb intéseket megfogalmazni. Nem csak annyit mond, annyit tesz kérésként, hogy vegyétek örömmel az intést. Viseljétek el az intőszót. És talán ebben is lehet egy számunkra Isten igéjének egy kitekintése, tanácsa, hogy nem kell mindig mindent elmondani. Még akkor is, amikor intesz jó szándékból a másik javára, azt mondja itt a levél, hogy én csak röviden mondtam el neked, de tudod te jól. Mert mind tudják, ők is tudják, és mi is tudjuk, hogy mi az, amivel küzdünk, mi az, amivel nehézségeink vannak. De figyelmeztet, hogy fogadjátok el az intészőt. Örömmel vegyétek az intészót. Mert addig jó, ameddig van intés. Addig jó, ameddig szól az Isten igéje. Addig jó, ameddig az Istennek gondja van ránk, és az Isten meg akar bennünket szólítani. Meg akar bennünket akár fedni. rá akar mutatni, mi az, amivel még harcolnunk kell. Mi az, amiben még formálódnunk kell. Nem kell mindent elmondani. Nem kell minden hibát, minden mulasztást a másiknak az orra alá dörgölni, a szemére vetni. Tudjuk úgy megfogalmazni az intéseinket, a feddéseinket, figyelmeztetéseinket, hogy az ne legyen sok. Na csak röviden, én csak röviden mondtam el nektek, de el kell mondani. És amit itt el tudunk mondani szeretetben, azt tudjuk, a másik oldal tudja örömmel fogadni, örömmel meghallgatni. Mert az Isten szüntelen változásra, megjobbításra, megszentelődésre hív bennünket. És ebben szükségünk van minden nap arra, hogy valamilyen módon, valamilyen formában életünknek valamilyen szegmensét, részét megítélje az Isten, és incsen az Úr. Incsen az Isten igéje. A javunkra szól. Az Isten igéje szüntelenül a javunkra szól. És tanítani és vezetni akar bennünket. Valóban mécses a mi lábunk előtt a sötétségben. Mutatja, hogy hová lépsz, és mi az, ami ott vár. Mert mutatja a csapdákat is. És int a csapdák felől, a kísértések felől, a rossz útak felől, a görbe ösvények felől. Fogadjuk örömmel az Isten intését, az Isten szavának az intését, mert még ha megfedd is, ha szembesít is, szeretetből teszi, hogy közelebb kerüljünk hozzá, hogy még tisztábban, még szentebb módon élhessük e földi életet, ami adatot nekünk, hogy még inkább készek legyünk arra, hogy követhessük őt, felismerhessük, mi az, ami előtte jó, ami igaz, ami neki tetsző, mi az, ami az ő akarata. Kívánom, kedves testvérek, hogy így vezéreljen, pásztoroljon bennünket ma Isten igéje, Isten igéjéből ezek a kérések, amelyek előttünk vannak, az ima kérések, merjünk imádkozni, akarjunk, vágyjunk imádkozni másokért, és merjük elkérni azt, hogy értünk imádkozzanak. És újra mondom, ne tévesszen meg bennünket senki, mindannyiunknak szüksége van arra, hogy imádkozzanak értünk. És a másik kérés a magatartásunkra vonatkozik, igyekezzünk, törekedjünk, legyen készségünk arra, hogy Krisztust kövessük a mindennapokban, mindennapi életünkben, mindenki a maga életében, a maga arcában. És fogadjuk szeretettel, fogadjuk örömmel, készségesen az igék intését. Így legyen. Amen. Kegyelmes Istenünk, köszönjük a te intő szavadat. Köszönjük, hogy neked van szavad hozzánk, tanítani akarsz bennünket, olykor talán megfedsz, de amikor szükségünk van rá, akkor vigasztalsz, felemelsz, bíztatsz és bátorítasz. Köszönjük a te gondviselésedet. Köszönjük, hogy nap mint nap megtapasztalhatjuk a te jelenlétedet. Köszönjük, Urunk, hogy te adsz a mi életünkben lehetőségeket, te bontakoztatsz ki terveket, hadd tudjuk ezeket mind imádságban eléd vinni, és hadd legyen bátorságunk, hadd legyen vágyakozásunk, arra, hogy egymás terheit hordozzuk imádságban. Kérünk, Urunk, hogy hadd tudjunk egymásért imádkozni szüntelenül, a jó lelkiismeretért, azért, hogy minden úgy történjen, ahogyan az te előtted kedves, hogy felismerhessük a te akaratodat, hogy készséggel és örömmel fogadjuk el a te igédnek intéseit. Könyörgünk, Urunk, előjáróinkért, vezetőinkért, gyülekezeti tagjainkért, könyörgünk, Urunk, idősekért, betegekért, mindazokért, akik talán fokozottabban rá vannak szorulva a te kegyelmedre, a te gondviselésedre. Hadd ismerhessük meg a te nagy szeretetedet, irgalmasságodat, jóságodat szüntelenül. Jézus Krisztusért, ami megváltó Úrunkért kérünk, hallgass meg. Amen. Ti tehát így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Fogadjuk az Isten áldását. Növekedjetek a kegyelemben és a mi Urunk üdvözítő Jézus Krisztusunk ismeretében. Övé a dicsőség most és az örökké valóságban. Ámen.
1: Tisztelt rádió hallgatóink, üzenet című műsorunkat hallhatták. Ez alkalommal Isten tiszteltünket a beregszászi református templomból közvetített. Igét hirdetett Csernyika Gyula, református lelkipásztor.
2: Шановні радіослухачі, в ефірі прозвучала передача «Звістка». Ви почули запис богослужіння з Берегівської реформатської церкви. Проповідував Чернігадюло, пастор Берегівської реформатської церкви. Дякуємо за увагу!

nézem a képeket, amik hazudnak rólunk. A múlt egy olyan mese, amit csak magunknak mondunk. Rossz ember lennék, nem tudom, lehet. Ha az rossznak számít, igen, hogy még többet lennék veled. Néma

0: Köszöntöm hallgatóinkat, Vitánya Rádió szlukacsám. Míg a Bajnokok Ligája ezen a héten szünetel, az Európa Liga 2026-27-es szezonja hivatalosan is megkezdi az alapszakasz küzdelmeit. A sorozat első fordulóját szeptember 16-án és 17-én, szerdán és csütörtökön rendezik meg. A megújult 36 csapatos liga rendszerben minden pontnak komoly jelentősége lesz, hiszen a tabella első 8 helyzetje egyenesen a 8-szal döntőbe jut, míg a 9. 24. pozícióban végző együttesek rájátszásban harcolhatnak tovább a legjobb 16 közé kerülésért. Сьогоднішня поки Ліга Чемпіонів бере паузу, у Лізі Європи стартує основний етап сезону 26-27. Перший тур відбудеться з 16 по 17 вересня у середу та четвер. У оновленому форматі за участю 36 команд кожне очко матиме величезне значення, адже перші 8 колективів у таблиці напряму вийдуть до 1/8 фіналу, а клуби, які посядуть місця з 9 по 24, боротимуться за вихід до наступної стадії у додаткових стикових матчах. A Szaúd-Arábiai Szórakoztatási Főhatóság vezetője Turki Alaseik egy új nagyszabású boxgála sorozat megszervezését tervezi, amelyben a sportág legnagyobb sztárjai lépnének ringbe. A hírt az Ring újságírója Mike Coppinger közölte. A tervezett események között több kiemelt összecsapás is szerepel, köztük a régóta várt brit szupermeccs Anthony Joshua és Tyson Fury között, valamint a nagy érdeklődésre számot tartó Terence Crawford, Saul Canelo Alvarez visszavágó. Szaúd-Arábia az elmúlt években már több látványos box eseményt rendezett, és Turki Alaseik új projektje minden jel szerint a modern ökölvívás egyik legambiciózusabb gála sorozata lehet. Голова Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Турки Аляшейх планує організувати серію масштабних боксерських протистоянь за участю найяскравіших зірок сучасного боксу. Про це повідомив журналіст The Ring Майкл Копінджер. У списку одразу кілька супербоїв, серед яких довгоочікуване протистояння двох британських екс-чемпіонів у надважкій вазі Ентоні Джошуа та Тайсона Фюрі, а також реванш між американським чемпіоном Теренсом Кроуфордом та мексиканською легендою Саулем Канело Альваресом. Саудівська Аравія вже неодноразово проводила масштабні боксерські шоу, а новий проєкт може стати одним із наймасштабніших у сучасній історії боксу. Az egy hét múlva megrendezésre kerülő Formula 1-es azeri nagydíjat idén rendhagyó módon szombaton szeptember 26-án tartják. Ennek oka, hogy vasárnap Azerbajdzsánban nemzeti emléknap lesz. Ezért az ország kérésére az FIA módosította a versenynaptárt, és a teljes hétvége programja egy nappal előrébb került. A csapatok a megszokott péntek-vasárnap ritmus helyett már csütörtökön pályára gurulnak a középkori várfalak mellett futó, különösen technikás és veszélyes bakui pályán. A pilóták a két hetes pihenő után nehéz feladatra számíthatnak, hiszen Baku a hosszú egyenesek és a derékszögű kanyarok miatt komoly kompromisszumokra kényszeríti a mérnököket. A futamot kora délután indítják szeptember 26-án szombaton 13 órakor. Grand Prix Азербайджану Формула-1, який відбудеться за тиждень, цього року пройде у суботу 26 вересня. Причиною зміни є те, що неділя в Азербайджані оголошена Днем пам'яті. Тож на прохання країни керівництво королівських перегонів внесло корективи до календаря. І вся гоночна програма була перенесена на один день раніше. Команди замість звичного ритму п'ятниця-неділя вже у четвер вийдуть на трасу. Одну з найтехнічніших і найнебезпечніших міських трас чемпіонату. Після двотижневої перерви на іспанському етапі пілотів чекає непросте завдання. Автодром вимагає серйозних інженерних компромісів через довгі прямі та різкі прямокутні повороти. Гонка запланована на 26 вересня у суботу о 14:00. Megköszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Дякую за увагу, залишайтесь з Radio Pulse FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіреньket hallották.
3: Külön kiadás. A Pulzus Rádió élőadása minden hétköznap 10 és 12 óra között az FM 92.1 műsorán. Közélet, aktualitások, érdekességek, színes hírek vidékünkről és a nagyvilágból. Meghívott vendégekkel, a legjobb zenékkel társítva. A mikrofonnál a két műsorvezető, Birta Zoltán és Gogola István. Tartsanak velünk!
4: Передача «Спеціальний випуск». Прямий ефір на радіо «Пульс ФМ» по буднях з 11 до 13 години за київським часом на хвилі 92.1. Громадське життя, актуальні події, цікаві новини з нашого краю та всього світу з запрошеними гостями та найкращою музикою. Ведучі Бірта Золтан та Гогола Іштван.
5: Köszönjük a rádió hallgatókat, az FM 92.1-en ez a keddi különkiadás műsora 2026. szeptember 15-e, a szeptemberi hónap derekán járunk. Kitartást kívánunk mindenkinek, remélem sikerült már aklimatizálódni az iskolai nagy hajrához. Azon gondolkoztam, hogy lassan csak beleszokunk ebbe a korai kerés, korai fekvés, igen szoros napi menetrend, és a diákok, illetve a gyerekek is talán megszokják már újra, hogy azért a napnak eleje, közepe, illetve igen korán vége is van. Hát kitartás ebben az időszakban.
6: Üdvözlök én is minden kedves hallgatót. Tehát én is ezen gondolkodtam egyébként. Tegnap ugye már döbbenettel vettem tudomásul, hogy a nap az 6 óra 5 perckor kell csak fel. És ez mondjuk a korábbi félötös keléshez képest, hajnali félötös keléshez és hajnali félötös világossághoz képest igencsak későinek mondható. Őszintén, amikor felkelek reggel, és látom, hogy még sötét van, arra gondolnák, hogy hát olyan július lenne, és akkor az a sötétség azt jelenti, hogy még csak 4 óra van, még van bő 2 óra, és lehet pihengetni. Hát most már jelenleg nem ez a helyzet, és azt is tudomásul kell vennem, hogy a biciklinek a lámpáit, az elsőt is, meg a hátsót is egyre gyakrabban kell töltenem, mert nyáron 9 órakor még nem feltétlenül kellett bekapcsolni, mert láttam mindent, és engem is láttak. De hát, hogyha egy hosszabb bicikli túrára indulok, mert még valamit intézni kell, akkor a hazafelé vezető úton már igencsak el kell az a fajta világítás, mert hogy 6 óra 42 perckor Beregszászban, hát azt mondanám, délután, nem este, délután már a nap elkezd úgy lefele menni, hogy a látóhatár mögött van. Még ott látunk egy-két sugarat, még világos van, de már nem sokáig, úgyhogy ez döbbenet, illetve hát a mai napi csúcshőmérséklet az 24, a pozitív, és csak 8 volt reggel a negatív, és gondolhatnánk, hogy valamikor régen voltak hasonlók, valóban 1960-ban plusz 2 fokot mértek Beregszászban, de ha valaki visszaemlékszik még a 6 évvel ezelőtti szeptemberben, ami 2020-ban volt, ott is a minimum hőmérséklet plusz 2 volt, és hát nem tudom, ahogy tegnap is említetted, parlagfűt, hogyha így szelektíven lehetne lehűteni, kifagyasztani, akkor az úgy nagyon jót tenne. Nem hiszem, hogy a szőlőskertekben élők azok nagyon felvidulnának, ha itt hirtelen szeptemberben mérnénk egy mínusz fokot, de sokféle érdekes jelenség képzelhető el.
5: Akkor engedjék meg, hogy nekem jusson az a gondolat, hogy 2026-ban itt a nyár után először bejelenthessem,
6: nagy taps.
5: Hogy Kárpátalján szeptember 13-án Körösmezőben a Drahobrát hegycsúcs kellős közepében leesett az idei első ó.
6: Így van, valószínűleg nem volt tartós, és az őzikék is nézhettek nagyot, hogy ez meg akkor mi akar lenni. De tényleg ott lennék egy ilyen megfigyelésen, hogy ott vannak az őzek, az ifjú borjak, és ők először látnak ilyesmit, mert az anyjuk vagy az apjuk már mondhatnánk, hogy jó, tehát itt esik, jön, megy, és akkor ők kinéznek nagy ártatlan szemmel, hogy és ez mi? Tegnap még nyugodtan legelhetünk, most meg ez a fehér darab mit keres itt?
5: Igen, ezzel így voltak a gyermekeim is, amikor először láttak hóesést, mondjuk 3 évesen volt is nagy rácsodálkozás, hogy apa, mi ez?
6: Porcukor?
5: Igen. Hát de viszont attól függetlenül ez nem egy tartós hóesés volt, és ez fent egyébként a magas Kárpátok elő és közepén kell elképzelni, nem ijedjünk meg, ez nem
6: igen, ez
5: jellemző,
6: hágó,
5: az alföld szakaszain, de attól függetlenül mindenképpen érdekes, hogy már ez kiejthettük a szánkon, hogy Kárpátalján az első hón túl is vagyunk. Hát ha már a Kárpátok, akkor említsük meg a szárazság okozta a színjelvirítónak a hát ne drasztikus, hát végül is mondhatjuk így, hogy változás. Drasztikus állapotait, mert ugye igen, összeszűkült mederrel találkozhatunk, nagyon kevés víz mennyiség az, amely jelen pillanatban a Szinyevéri Nemzeti Parknak a szívében, a Szinyevéri tónak a helyén található. Hát akik megszokták, hogy milyen szép nagy tóról beszélünk, azoknak a mostani látvány az igazán dermesztő és rémisztő tud lenni. Hát ugye erről érdemes tudni az, hogy igazából maga a Szinyevéri tó az egy átfolyótól, azt hogy befolyik a hegyekből, lévő patakokból a leesett csapadékon keresztül befolyik a víz, és ez majd eltávozik lefelé, de viszont hát amikor nincs csapadék, akkor nincs, ami ezt a szimbiózus fenntartsa, így aztán egyébként is van egyfajta ilyen általános ingató, a maga mérete szempontjában egy változó mérték, de most igazán drasztikusnak mondhatóak azok a számok, amelyek a vízmennyiséget jelentik a szénnyevérító esetében.
6: Igen, hát ha nincs utánpótlás, akkor az a szép telítettsége akarva akaratlan és enged vagy veszít önmagából. Ebből fakadóan a partnak a vonala az bejjebb kerülhet, illetve hát a szélein, hogyha valaki fényképriportokon keresztül követte a tónak a jelenlegi állapotát, az láthatja, hogy olyan igazán zöldes, tehát hogy az algásodás ebben a szép melegben az beindul, hiába egy magaslati tóról van szó, azért a felmelegedés mint olyan mindenképpen érinti azt a vidéket is, de a szakemberek bizakodóak, és ha és amennyiben most ősszel elindul valamiféle esőzés, és tényleg mondjuk lesz hó, és az szépen lassan kezd majd olvadni, és tudom, hogy most nagyon előre szaradtunk, mert hát legalábbis most 2027 tavaszáról kezdünk el beszélni, pedig még csak 26 ősze van, de akkor ez nagy reménység szerint visszaállítja majd a tónak közel eredeti állapotát.
5: Ha már a hegyeknél járunk, akkor érdemes megemlítenünk, hogy igazából szerencsére a mai benzin, illetve üzemanyag árak mellett lehet, hogy nem is baj, ha nincs mit néznünk Szinyevér környékén, mert túl messze van ahhoz, hogy meglátogassuk. Úgyhogy hát megjött a legfrissebb hír jelentés országos szinten. Hát igazából, hogy is mondjam, Guinness rekordokat döntenek az üzemanyag árak. Hát a prémium üzemanyag, ami egyébként nem mindenkinek adatik meg, mert én magam sem tankolok ilyen jófajta üzemanyagot, csak nagyon ritkán. Hát a dízzel 96 grivnyát is jelent, ha prémiumról beszélünk, és a benzin 95-ös prémium esetében 89 grivnyát is jelenthet, ami igazából már egy szép összeg, az lassan már, lassan eljutunk arra a bűvös három számjegyű számhoz, és le kell cserélni majd a digitális kijelzőket egyes benzinkutakon, viszont azért a normál benzit akár 84-ért vagy 85-ért is lehet tankolni, úgyhogy szinte ingyen osztogatják az emberek számára.
6: Így van, sajnos tényleg elérte azt a küszöböt, ami a százas nagyságrend, és az utóbbi napokban ugye végül is mondhatnánk, hogy hát 1%-os drágulás az nem egy olyan nagy léptékű, viszont egy 100 körüli állapotnál az 1% az grivnyát jelent per literenként.
5: Per nap.
6: Igen, mert hogy azóta, ha minden nap van használva, akkor az valóban, tehát a bicikli még mindig a legkifizetődőbb szerintem, csak Szinyevér biciklivel nagyon messze tud lenni.
5: Nem lehetetlen, én már jártam Beregszázból Szinyevérre biciklivel. Egy kicsit hosszabb kirándulási időt vesz igénybe, pláne a hágót, ha fel akarunk menni biciklivel, de attól függetlenül valóban olcsóbb.
6: Több lehet. Lesz rajtad a víz, mint a tóba összesen.
5: Igen, az biztos, valóban olcsóbb lehet üzemanyag szempontjából, mint a autós megoldás, hogyha ezt a kirándulást választjuk, és ha már itt vagyunk, akkor tényleg ajánljuk figyelmetekbe azt, hogy próbáljunk egészségesen élni, és sétálgassunk, mert hát azért sétálni arany szép és arany jó dolog, pláne ilyenkor, amikor már a gesztenyék is elkezdenek hullani, és a vadgesztenyék Beregszászra igen jellemző díszítő elem, mint a krumpliról megtudtuk a nap, hogy igazából dísznevéként hozták be a spanyolok elsőnek Európába. Úgyhogy hát a gesztenye fák falevél mentes változatában jó sétálni, és sokkal gazdaságosabb is.
6: Igen, de tényleg szemedgyönyörködtető látvány az a, hát én még inkább narancsnak mondanám, mint barnának, de a kettőnek az egyvelege az, ami jelenleg a gesztenyefák alatt található, valószínűleg egyre több és több lesz, bár a lombkoronának a nagy hullása az valószínűleg még néhány napig, sőt hétig ki fog majd tolódni. Én viszont ma gyűjtöttem néhány gesztenyét, szükségem lenne egy foglalkozáshoz gesztenyére, és azt gondoltam, hogy ilyen két marékkal tudom majd összegyűjteni. Hát vagy a közterület fenntartók voltak nagyon ügyesek, és söpörték el az összes gesztenyét tegnap, vagy
5: tudva,
6: a mai nap reggelét.
5: Igen,
6: vagy pedig valahogy gyengébb a termés. Legalábbis amennyi almát meg szilvát látok egyes fákon, ugye a gesztenyének, a gyümölcsének a termése legalábbis vagy fog híjas, vagy pedig az van, hogy majd csak később fog lepotyogni, nem tudom.
5: Igazából a valóság azért utána jártam, mert ugye én magam két fiammal mentem el Viderrel a Beregszász nagy gesztenyés utcájára, ez a Széchenyi utca, a Sevcsenko utca, a hatos iskola utcája, a Beregszász egyik legszebb utcája.

0: kesznek van egy ilyen tulajdonság, hogy az igazán jókat tud koppani. Pláne, abszolút, hogyha alatta parkolsz, hát az a legszebb dolog. Vagy éppen alatta sétálsz, vagy alatta játszol valamit. Úgyhogy amikor először rád koppant, akkor úgy rájött, hogy jó, annak futás innen, ez igazán fájdalmas tud lenni. De bevallom őszintén, gyerekként semmi sem vonzott talán jobban az ősz idején, mint a gesztenye. Dobálás gesztenye, koptatás gesztenyéből, teniszlabdát csinálni gesztenyéből, mindenféle egyéb ikabanák alkotásait összehozni. Úgyhogy rengeteg játék volt ebben, és rengeteg nagy-nagy élmény, és ezért is érdekes, hogy a gesztenyefák azok itt vannak vidékünkön, és gyönyörű, a vadgesztenyékről beszélünk, fantasztikus időt adnak az ősz szabad idejéből. És ugye, ami furcsa, hogy meghökkentő, múlt héten beszéltünk arról, hogy láttam olyan gesztenyefát most, amely a termése mellett virágot is hozott. Igen. Úgyhogy ez egy ijesztő látvány, illetve az is meghökkentő, hogy az elmúlt években minden alkalommal már nyár végén a barna levél az, amely jellemzi a fákat. Ugye ennek kettő darab problémája van, egy gombás fertőzés, illetve van egy úgynevezett aknázó moly, amely ezt elvégzi vidékünkön.
1: Még a vadgesztények
0: is szeretik valamit, úgyhogy hát ez a kettő dolog, ez teljesen képes ilyen szempontból felgyorsítani az ősz sárga levelének a látványát, úgyhogy a vadgesztenyéseink azért az elmúlt években ebben szenvednek jelentősen.
1: Remélem, hogy az óvónénik meg a tanítónénik még mindig alkalmazzák azt a jó bevált technikát, hogyha eljön a munkaóra, illetve most már technológia óra, vagy ezek a foglalkozások, akkor egy dobozgyufával, vagy talán most már némi fogpiszkálóval, hiszen nekünk még gyermekkorunkban, ha jól emlékszem, a gyufát kértük kölcsön, és azt kellett még kihegyezni, mert a gesztenye azért nem adta olyan könnyen magát. Most már gyakorlatilag egy csomag fogpiszkálóval még ez a hegyezés is elmarad, vagy elmarad.
0: Jó, hogy mondod, egyébként nem gondoltam erre, még azért a gyufával próbálkoztunk odahaza, de ez most már így, hogy mondod.
1: Hát a vastagsága ugyanaz, és nem kell hegyezni, és talán kicsit biztonságosabb, bár a gyermeknek szokni kell, hogy kés is van a világon, és abban is lehet művészeti alkotásokat végezni. Szóval, hogy remélem, hogy vannak még gesztenye gusztik és különböző olyasmi alkotások, ami ebből a natur dologból készül el.
0: Egyébként, ha megnéztük, hogy milyen hatóanyagai vannak, és miért is lehet hasznos, mi gyermekkorunkban a kecskéink etetésére szedtük, és ilyen zsákokkal kell elképzelni, biciklivel elmentünk, fehér zsákot össze.
1: A gubájával együtt?
0: Nem, annélkül. És
1: a kecske mindent megeszik.
0: És látták, hogy mi szedjük a gesztenyét, és azon gondolkoztak, hogy na mondja már el, Sanyi bátyám, édesanyi, Sanyi bátyám, mondja már, mi pálinkát főznek belőle, mit főznek belőle, mert ugye ez van, és ha önök ezt fontosnak tartják, biztosan mi is tudjuk ezt majd profittá formálni, és elmondtuk, hogy a kecske ezt teszi télen, mert nagyon jó hatása van a néhány darabnak. Akkor nem. De meghökkent ott mindenki, a titkot akarta megtudni, mi miért szedjük zsák számra a gesztényt.
1: És a kecske beropogtatja?
0: Oho, 13 darabot naponta megettek, és teljesen
1: egészséges. Én ott maradtam, hogy szénabála meg ilyesmivel kell majd télen etetni.
0: Hát mindennel is, hogy értem. Hogy vegyes legyen az ízvilág.
1: Akkor ez nekik a csokoládé.
0: Igen, hát ez volt a bonbon. Egyébként ehetetlen a termése, viszont gyógyszer alapanyag szempontjából rengeteg területen használják. Keringési zavarok, duzzanatok kezelése, mindenféle egyéb krémek és tabletták, visszérbántalmakra használták, és ami érdekesség, hogy nem őshonos, a törökök hozzák be Balkán irányából, és ami fontos, hogy a lovaknak a gyógyítására használták egyfajta lóápoló krémként, illetve ami
1: a lóbalzsam.
0: Lóbalzsam 2, és ami még érdekesség, hogy maga a habzó hatása sok esetben a régi korokban, a régi időben milyen fajta tisztítószerként alkalmazták.
1: És ez a habzó hatás, amikor eljön az ősz, és Beregszász utcáin lepotyognak a gesztenyék, és esik egy eső, és arra járnak mindenféle autók, és hát akarva, akaratlanul egy szép kis leplet képeznek, azután a habos az út, mint olyan lehetséges, hogy tényleg nem kell mosni külön az utakat, mert hogy a gesztenyék elvégzik ugyanezt.
0: Ebben a mai kétórás műsorban is meghívott vendégekkel szeretnénk kedveskedni a számotokra. Perceken belül érkeznek hozzánk, több témával készültünk. Rezes József érkezik első óránkban, a terveink szerint a Kárpátaljai Határmenti Önkormányzatok Társulásának elnöke. A magyar kormány bejelentette a viharkár idején, hogy támogatni szeretné az itt élőket és a viharkárosultakat. E kapcsán beszélgetünk többek között az önkormányzatok határmenti önkormányzatok társulásának elnökével, illetve második korában pedig Varga Éva, a Beregszászi Központi Könyvtár igazgatója, a Kárpátia Magyar Könyvtáros Egyesület elnöke érkezik majd hozzánk. Kimondottan az olvasás és egy-két olvasási akció lesz majd terítéken.
1: Szóhagynyisnyi Hajszínási Peredácsi, József Rezes, Direktor Asszociácii Objednania Prekordonnik Orhanyi Samovriadoványa Zakarpátja,

0: Köszönjük a rádió hallgatókat, a keddi különkiadás műsora szól egészen 12 óráig élőben, és akik livestreamen vannak velünk, láthatják, hogy nem vagyunk egyedül.
1: Stúdión kerekasztalánál köszöntjük Kerezes Józsefet, a kárpátaljai határmenti önkormányzatok társulásának elnökét. Сьогодні з нами у студії József Rezes, директор асоціації об'єднання прикордонних органів самоврядування Закарпаття. Köszönjük, hogy elfogadta felkérésünket.
2: Én köszönöm, és köszöntök minden kedves rádióhallgatót.
0: Több hét telt már el azóta, amikor a viharkár elérte a térségünket, és gyakorlatilag rengeteg olyan település, és rengeteg olyan akár önkormányzati ingatlan is nagyon komoly sérüléseket kapott, most is problémát okoznak. A Magyar Állam egy gyors segélyt ígért az első napokban, és aminek a megvalósulásának egy része talán éppen folyamatokban van. Miről van szó?
2: Pontosan, itt történt ugye július közepén egy óriási, hát orkán erejű széllel érkezett vihar söpört végig Kárpátalján. Ennek gyakorlatilag a legjobban a következményét a Beregszászi járás kistérségei érezték, kezdve egészen Bátyú-Nagydobrony térségtől egészen fel Péterfalva kistérségi Tiszahátig. Mi a vihar utáni egy-két napon belül rögtön a Kárpátai Magyar Kútalás Szövetséggel közösen elkezdtük a kárfelméréseket ezeket a kistérségekben, amiket ez érintette, és hát elég siralmas és nagyon rossz képet tártunk fel a következményekkel kapcsolatban. Rengeteg önkormányzati tulajdonban lévő oktatási intézmény, kultúrház, óvoda, önkormányzati épület sérült meg, ugyanúgy a lakossági károk is nagyon nagyok voltak, és az egyházi épületekben is nagyon sok kár keletkezett. A Kárpáti Határmenti Önkormányzatok társulásával akkor rögtön elkezdtük a felmérését ezeknek a károknak, és több mint 25 önkormányzati épület sérült kisebb-nagyobb mértékben. Ugye azt tudni kell, hogy valahol csak egy pár ablak tört ki, valahol a tetőnek egy része, de valahol úgy megsérült a tetőszerkezet, hogy ezt teljesen komplett tetőcserével lehet csak rendbehozni. Ez július közepén történt, és azt tudni kell, ugye, hogy minden egyes önkormányzatnak fel kellett készülni az oktatási folyamat indításához szeptember 1-től, ezért sürgettük mi ezt a kárfelmérési folyamatot. Az önkormányzatok az ilyen keletkezett károknak a többségét sikerült helyreállítani, hol ideiglenesen, hol pedig csak úgy, hogy el tudják indítani az oktatási folyamatot, de voltak ugye olyan objektumok, és vannak még most is olyan objektumok, amik felújításra szorulnak. Ezért fordultunk a magyar kormányhoz, a magyarság politikáért felelős helyettes államtitkársághoz, és innen is köszönjük nekik nagyon szépen azt a támogatást, amit megítéltek nekünk, hogy a magyar kormány döntése értelmében Kárpáti Határmenti Önkormányzatok társulása 61 millió 400 ezer forint gyors segélyt kap azoknak az önkormányzati oktatási intézményeknek a felújítására, amit az önkormányzat önerőből, saját részből nem tudna megvalósítani. Ennek a folyamatnak ugye rengeteg jogi háttere van, most van éppen folyamatban a szerződés előkészítés, a konkretizált költségvetések előkészítése. Igyekeztünk minden polgármesterrel, minden önkormányzattal konzultálni azt, hogy melyek azok az objektumok, melyek azok az iskolák, amelyekre ezt a támogatást, ezt a segélyt fel tudjuk használni, és így jött ki, hogy ebből a támogatásból 11 oktatási intézménynek a tetőcserét, esetleg nyílászáróját tudjuk megjavítani.
0: Mikor a valószínű a megvalósulásnak a időszaka?
2: Igyekszünk minél hamarabb, mert tudjuk, hogy minden egyes perc számít, minden egyes nap számít. Ugye van olyan objektum, mint egy példát említek csak a Nagybégányi kistérségben, ott a Bégányi gimnáziumnak a kazánházának a teteje ment le teljesen, amit ideiglenesen be tudtak fedni, de elég drága felszerelés van a kazánházon belül, ugye, amit nemrég újítottak fel, és mindenféleképpen szeretnénk az esős idők beálltáig elkezdeni a munkálatokat. De hát itt figyelembe kell sajnos venni azt is, hogy elég nehéz szakembereket találni arra, hogy ezeket a munkálatokat alvállalkozóként felvállalják és meg tudják csinálni. Úgyhogy párhuzamosan megy az a munka, amivel alvállalkozókat keresünk, már vannak is, és ugye most jön a jogi háttér a dolognak, ahol költségvetések, részletes költségvetések, kárfelmérési jegyzőkönyvek ugye, és a szerződés támogatás kiutalásához szükséges szerződés aláírásának a háttér munkája folyik most. Remélhetőleg még szeptemberben ebben a hónapban el fogjuk tudni kezdeni. Én nagyon remélem, hogy jövő héten már el fognak kezdődni a munkálatok, amiről tájékoztatni fogunk mindenkit, hogy milyen állapotban van, hogyan folyik, mikorra várható befejezés, és milyen a munkálatoknak a minősége, amiket el fognak ott végezni.
0: Nagyon sok egyedi kár is történt ezen a bizonyos napon, rengeteg magántulajdonban van, ez a támogatás ezekre a magántulajdoni kérésekre nem szólnak.
2: A konkrétan a köt által lebonyolításra kerülő támogatás ezt nem tartalmazza, de nemrégiben kárpátai látogatáson volt Kolai István helyettes államtitkár úr és Tar Zoltán miniszter úr is, és köszöntő beszédükben ők is bejelentették azt, hogy segíteni fogják a kárpátai magyarságot a viharkárok enyhítésének érdekében, és ott a helyettes államtitkár úr is említette azt, hogy 110 millió forint gyors segélyt fog kapni Kárpátalja, ugye ebből 60-at kapunk mi a köt, és tudomásom szerint 60 millió forintot, pedig majdnem 60 millió forintot, a fennmaradó összeget azt meg fogja kapni a Kárpátai Magyar Kulturális Szövetség, ahol ugyancsak nagy munka folyik abban, ott is most készítik elő a szerződés előkészítéshez szükséges dokumentációt, és ott az egyedi lakossági károknak a kártérítése fog megtörténni a Kárpátai Magyar Kulturális Szövetség jótékonysági alapítványán keresztül.
0: Egy másik téma, amely sok hónapja mozgatja a kistérségnek a jövő kérdését, a kistérségi fejlesztési tervek lassan teljes egészében megvalósulnak, és októberre talán bemutatásra is kerülnek. Egy uniós projektről beszélünk, milyen a jelen pillanatban lévő állás ezen a területen?
2: Az a Planning for You projektről beszélünk, amit a Nemzetstratégiai Kutatóintézettel közösen a Kárpátaljai Rákóczi Ferenc Magyar Egyetemmel közösen valósítunk meg itt Kárpátalján. Ezzel a projekten kapcsolatban már többször nyilatkoztam, és itt a rádióstúdióban is sokszor beszéltünk róla. Azt tudom ezzel kapcsolatban mondani, hogy én nagyon örülök annak, hogy ilyen sikeres és jó ütemben tudunk haladni, és október végére ugye már az összes köttagságát képező önkormányzatoknak a kész fejlesztési kistérségi tervét be tudjuk mutatni, amit egy ilyen nagyobb szabású rendezvénnyel fogunk majd zárni, ahol bemutatásra kerülnek majd, és publikával lesznek ezek a fejlesztési tervek. Ezek fontosak a kistérségek számára, mert óriási háttérmunkát igényelt ennek az előkészítése, szakemberek bevonását igényelte, különböző felméréseket. Ugye a szakembereket előtöttük, fel tudtuk készíteni erre a munkára, és ezek a szakemberek nem tűnnek sehova el. Ahogy meg lesz a kistérségi fejlesztési terv, minden egyes önkormányzatnak lesz egy olyan kádere, lesz egy olyan szakembere, aki otthonos ezekben a dolgokban, ott ismeri a kistérséget, és tudja azt, hogy hogyan kell fejlesztési terveket nem csak elkészíteni, hanem azokat már meg is valósítani. Ezzel kapcsolatban most dolgozunk kifele ennek a projektnek a következő lépését is, amit jövő évben szeretnénk majd elkezdeni, hogyha pozitív elbírálásban fog részesülni a pályázatunk, ugyancsak az NSK-jával közösen fogjuk benyújtani, hogy ezeknek a fejlesztési tervekben lefektetett stratégiai célok elérésére forrásokat tudjunk majd előteremteni az önkormányzatok számára.
0: Látva a terveket, a kistérségi terveket, mik azok a legfontosabb szempontok, amiket észrevettek a kistérségnek a fejlesztése esetében maguk az ott élőnek a jövőképpen?
2: Több esetben találkoztam azzal a felvetéssel, és valamilyen szinten igazat is adok ennek, hogy egy háborús országban nagyon nehéz tervezni, nem csak évekre, de még hónapokra előre is nagyon nehéz tervezni. De ettől, mindettől függetlenül kell, hogy lássuk azokat az erősségeket, amik a kistérségek vagy egy területnek a rendelkezésére állnak, hogy mik azok az erősségek, amire tudunk építeni a jövőben. Kárpátaljai határmentő önkormányzatok társulását képező önkormányzatok, ugye itt a turizmus, a termálvizek, és nagyon fontos dolog még ugye a logisztikai kapacitás, ami határokhoz közel vagyunk, új határátkelők nyitása, vagy a jelenlegi határátkelőknek a bővítése, logisztikai parkoknak a telepítése. Ezek mind-mind olyan pontok, amire támaszkodni lehet, és ami majd egy önkormányzatnak, hogyha sikerül ide befektetőket, sikerül ide olyan anyagi hátteret biztosítani, hogy ezeket fejlesztjük, akkor munkahelyeket tudunk létrehozni, növelni tudjuk a kistérségek adóbevételét, és abban az adóbevételből tudjuk majd fejleszteni a kistérségeknek a különböző infrastruktúrát. Iskoláktól, óvodáktól, közterektől, utaktól, szennyvízelvezetéssel, ivóvízellátással kapcsolatos minden olyan dolgot, amire most nagy szüksége van az önkormányzatoknak.
0: A turizmus az egy nem vitatott kincses tartalék ennek a vidéknek, de minthogyha a logisztikai központok, a logisztikai területen lévő iparkomplexumok is egyre nagyobb lehetőséget adnak önkormányzatoknak. Vannak jó példák erre, akár a Bátyúi kistérséget nézzük, ahol tényleg európai színvonalú logisztikai projektek valósulnak meg. Kárpátalja ebben a helyzetben, ebből a szempontból is kezd egyre fontosabb lenni.
2: Pontosan, és ami még érdekes, hogyha a mostanáig, most nem mondjuk, hogy idéglenesen már gyakorlatilag véglegesen Kárpátaljára áttelepült ipari ágazatok, nagyipari cégek, kisipari, középipari cégek, amik áttelepültek, azok nem, most már azt vehetjük észre, hogy nem csak Ungvár környékre, nem csak a nagyvárosok környékére települtek át, hanem most már sokkal nyitottabbak arra, hogy Ungvártól távolabbi önkormányzatokban, területeken is próbálják elhelyezni, áthelyezni a gyártásukat. Ebben is nagy lehetőség van, és ezzel kapcsolatban is dolgozunk. Így a Bátyút említette Zoltán, a Bátyúnak egy nagyon sikeres kész van, sikeres példát tud mutatni ebben a dologban. A reményeink szerint nem csak Bátyú tud ebben fejlődni, hanem ott van, tegyük fel, a Péterfalvi kistérség is. Nevetleni teher gépkocsik átkelésre is alkalmas nagy termináljuk, ami a romániai határszakaszt érinti. Több olyan lehetőség van, amit most nekünk össze kell rakni, fel kell ajánlani, és minden jobb promócióval kell előtárni azok a befektetők elé, akik egyébként azon gondolkodnak, hogy Kárpátaljára hozzák át a gyártási kapacitásaikat, mert ugye ezzel növelni tudjuk a lakosságnak a foglalkoztatottságát, ugye munkahelyeket tudunk teremteni, jó fizető munkahelyeket tudunk teremteni, és ami nem kevésbé fontos, itthon tudjuk tartani az embereket, tudunk nekik munkahelyet, tudunk nekik konkrét jövőképet ajánlani. De ez ugye mindenféleképpen fontos, hogy a háborúnak is véget érjen, reményeink szerint, hogyha ez majd véget ér, akkor sokkal nagyobb léptékben, sokkal nagyobb ütemben tudunk ezzel kapcsolatban konkrét lépéseket is tenni.
0: Ennek a projektnek egyik érdekessége, hogy az Európai Uniós forrásokat látja a jövőben, ami azt gondolom, hogy Kárpátalja ennyi határmenti közelsége szempontjában egy nagyon sarkalatos kérdés, az európai integráció folyamatok azok mindenképpen erősen mennek előre, amelyben mi itt a kistérségeinkkel pont olyan pozícióban lehetünk, amelyek ebben éllovasok lehetnek. Vannak-e már elképzelések, illetve csírák, akár éppen azt évben láttunk uniós projektet, amely megvalósul az önkormányzatnak a kivitelezésébe, és ők is megfogalmazták, hogy számos ilyen képzésen mentek keresztül, hogy ebbe belemernek egyáltalán lépni. Vannak-e ilyen gyümölcsök, illetve ezen a területen mennyire kezdünk el egyre jobban képben lenni, mennyire kezdjük el egyre jobban látni ezeket a forrásokat, és mennyire próbáljuk ezeket lehívni?
2: Mi Kárpátalján és a KÖT önkormányzati nem vagyunk abban a helyzetben, hogy ezeket a dolgokat ne használjuk ki. Nekünk ezeket nem szabad elengedni az orrunk előtt. Nem szabad. Ennek a Planning for You projektnek is az egyik célja az volt, hogy ráébresztjük az önkormányzatokat arra, hogy hol rejlenek ezek a lehetőségek. Egy. A második az, hogy olyan szakemberekkel tudjuk őket ellátni, felvértezni olyan fegyverrel, hogy ezek az embereknek lássák, fel tudják kutatni a pályázati lehetőséget, az Európai Unió által támogatott különböző projekteket, és meg tudják nem csak megírni egy pályázatot, mert az is nagyon nehéz, hanem meg is tudnának valósítani egy pályázatot. Én személy szerint nagyon örülök annak, mert több ilyen szkeptikus előhangot hallottunk azzal kapcsolatban, hogy megint csak egy üres képzés lesz, és semmi eredményt nem fogtok tudni felmutatni. Én nagyon örülök személyesen annak, és több sikeres pályázati példát tudok már mutatni az elmúlt egy-két éven belül önkormányzataink részéről. Említem akár Nagydobrony kistérséget, ugye ott is egy nagyon jó Európai Uniós pályázatnak a lebonyolításában vannak benne. A Viski kistérséget, a romániai partnerekkel együtt nagyon jó projekteket valósítanak meg. Beregszászi kistérség is beadott már Európai Uniós projekteket. Akár az általad említett, most legutóbb a Nagybégányi kistérségnek, az Európai Unió által finanszírozott projektjének a megvalósulása, nyitó rendezvénye volt most, ami ugyancsak is. Merjünk nagyokat álmodni, de a kicsivel kezdjük. Ugye nehéz megmagyarázni azt egy kistérségnek, hogy nem kell rögtön arra gondolni, hogy Európai Uniós pályázatból most az összes mellékutat leaszfaltozom, vagy megoldom az ivóvízellátást, az egész központi ivóvízellátást a kistérségben. Nem, ez nem így működik. Kis léptékkel kell haladni, meg kell kezdeni kis pályázatokkal. Amint megvan egy kis pályázatnak a sikeres megvalósítása, akkor már át tud lépni egy következő lépcsőfokra. És mindenféleképpen fontos megemlíteni a Kárpátai Magyar Kulturális Szövetség által működtetett Magyar Fejlesztés Ösztönző Irodának az itteni képviseletét, ahol Juhász Edina folyamatosan rendelkezésére áll, nem csak az önkormányzatoknak és nekünk partneri szövetséggel együtt pályázatokat valósítunk meg, hanem más civil szervezeteknek is. Úgyhogy a vállalkozói szféra, a civil szervezetek számára szerintem ez egy kötelező must have kell, hogy legyen most, amin keretein belül felkutatják és nézik azokat a lehetőséget, hogy hogyan lehet Európai Uniós forrásokat lehívni Kárpátaljára.
0: Aktualitásokkal van még időnk, a Caritas gyógyszer szállítmánya második alkalommal érkezik Kárpátaljára, még röviden erről számoljuk be.
2: Igen, néhány nappal ezelőtt sikerült sikeresen lebonyolítani a magyarországi Caritasszal közösen egy projektet, aminek a keretein belül a Richter Gedeon felajánlását tudtuk beszállítani Kárpátaljára. Itt antibiotikum készítményt hoztunk be a magyarországi Caritasszal közösen, aminek egy részét itt Kárpátalján a megyei közigazgatási hivatal egészségügyi főosztályának igénye szerint szét tudtunk osztani azoknak az egészségügyi intézményeknek, akinek szüksége volt rá. Ugye a fennmaradó részét pedig egy ungvári partnerszervezetünkön keresztül azokban a régióban küldtük, ahol hiány van ebben, és ahol nagy szükség van erre. A frontvonali közeli katonaellátó kórházakba, gyermekkórházakba. És a mai nap folyamán útnak indult már, ha minden igaz, akkor délután meg is fog érkezni, egy újabb, nagyobb értékű gyógyszerszállítmány fog ezeknek a projektnek a keretén belül beérkezni Kárpátaljára. Most pedig ilyen fájdalom és lázcsillapító ibuprofen hatású gyógyszert fogunk tudni átadni a rászorulóknak.
0: Nagyon szépen köszönjük, időt szánt ránk, sok erőt és áldást közeletére munkájára.
2: Én köszönöm szépen, hogy itt lettem, minden jót mindenkinek.
0: Rezes József az a Kárpátaljai Határmenti Önkormányzatok Társulásának elnöke volt meghívott vendégünk.
3: Реклама на Радіо Пульс FM.
4: Реклама.
5: Якщо ти фанат смачної піцци та пасти, то ми тебе чекаємо в нашій піцерії «Жайворонок». Піцца сирна з грушею, м'ясна чи з морепродуктами. Вибір за вами. В наявності більше 20 смаків. Рекомендуємо також спробувати наші бургери. А особливо наш фірмовий бургер «Жайворонок» з подвійною котлетою, сиром чеддером, смаженим беконом та яйцем. Відкривай меню «Жайворонок піцерія», обирай піцу, пасту чи бургер та замовляй доставку за номером телефону 077-24-407. Від 650 гривень доставка безкоштовна в межах міста Берегово. Піцерія «Жайворонок». Завжди смачно!
6: Te is a finom pizza és a pasta rajongója vagy? Akkor térj be a Pacsirta pizzériába! Sajtos körtés, húsos vagy tengergyümölcsei pizza. Kínálatunkban több mint 20 féle ízből választhatsz. Kóstold meg a hamburgereinket is! Különlegességünk a Pacsirta burger dupla hússal, cheddar sajttal, sült szalonnával és tojással. Keresd a Pacsirta pizzéria menü ajánlatát. Válasz pizzát, tésztát vagy hamburgert.
7: Rendelj a 077 24 00 00 7-es telefonszámon, és mi kiszállítjuk.
6: 650 hrivnyától Beregszászon belül ingyenes a házhoz szállítás. Pacsirta pizza mindig finom.
8: Увага! Вакансія! Епіцентр експресу в місті Берегово запрошує на роботу продавця-касира. Заробітна плата від 22 тисяч гривень на руки. Графік роботи – 2 дні через 2, з 8 ранку до 8 вечора. Офіційне працевлаштування. Місце роботи – місто Берегово, вулиця Івана Франка, 23. За детальною інформацією телефонуйте 066 042 53 83. Епіцентр експрес. Приєднуйтеся до нашої команди.
5: Хочеться яскраво провести вечір з друзями, відсвяткувати важливу подію або просто круто відпочити? Завітайте до розважального комплексу «Магнум». На вас чекають боулінг та більярд, розташовані на поверсі поруч із входом до басейнів, а також оновлене барне меню зі смачними коктейлями. «Магнум» – чудове місце для святкування дня народження, дитячого свята, корпоративу, зустрічі з друзями або сімейного відпочинку. Працюємо щодня з 16:00 до 0 годин за київським часом. Телефон 067 313 89 88. Адреса: місто Берегове, вулиця Богдана Хмельницького, 112/4. Magnum. Грай, відпочивай, святкуй.
4: Szeretnél egy igazán jó estét a barátaiddal? Megünnepelnél egy fontos eseményt, vagy egyszerűen csak kikapcsolódnál? Vár a Magnum szórakoztató központ. Bowling és biliárd az emeleten, közvetlenül a medencék bejárata mellett vár rád, valamint megújult bármenű finom koktélokkal. A Magnum tökéletes hely születésnapokhoz, gyerekzsúrokhoz, céges rendezvényekhez, baráti találkozókhoz, vagy családi programokhoz. Nyitva minden nap 16 órától éjfélig kievi idő szerint. Telefon 067 313 89 88. Cím: Beregszász, Bogdán Khmelnyicki utca 112/4. Magnum. Játsz, lazíts, ünnepelj!
5: Настала осінь. Час привести сад до ладу та підготуватися до холодніших днів. У магазині «Будівельник» ви знайдете все необхідне: повітродувки для листя, електричні та бензинові ланцюгові пилки, садові ножиці. А до опалювального сезону обирайте з нашого широкого асортименту радіатори, змішувальні насоси, рушникосушки, електричні конвектори, обігрівачі та тепловентилятори. Магазин «Будівельник» – усе, що може знадобитися вам в осінній період. Місто Берегове, вулиця Мужайська, 52/Б.
4: Itt az ősz. Ideje rendbe tenni a kertet és felkészülni a hidegebb napokra. A kerttakarításhoz az Építész Kft-nél megtalálja, amire szüksége van. Lombfúvókat, elektromos és benzines láncfűrészeket, kerti szerszámokat. A fűtési szezonra pedig válasszon radiátorokat, keverőszivattyúkat, kendőszárítókat, elektromos konvektorokat, melegítőket és hőlégfúvókat széles kínálatunkból. Építész Kft. Minden, amire az őszi időszakban szüksége lehet. Beregszász, Muzsai út 52/B.
5: Хліб і вода – незамінні складові нашого повсякденного життя. Уже десятиліттями цінністю Закарпаття є сербський хліб, на якому виросли покоління, а ідеальним доповненням до нього стала вода Загірна. Кристальна свіжість, газована, слабогазована та негазована у різних форматах упаковки. Сербська пекарня та вода Загірна – Берегове. Рідні і нові традиції доповнюють одна одну.
4: A kenyér és a víz – a mindennapok elengedhetetlen részei. Évtizedek óta Kárpátalja értéke a szerb kenyér, amin generációk nőttek fel, és ami társul hozzá, a Zahirna víz. Tiszta frissesség, szénsavas, enyhén szénsavas vagy szénsavmentes változatban különböző kiszerelésben. Szerb pékség és Zahirna víz Beregszász. Egy régi, ami újat hozott.
5: Осінь має свій настрій і свої прикраси. Купуй з вигодою в ювелірній мережі «Аурум». До 70% на всі ювелірні колекції. Твоє бажання – золото. Золото – це «Аурум». Акції діють з 1 вересня до 30 листопада 2026 року.
3: Ви слухали рекламу на радіо «Пульс ФМ».
9: Рекламу спойлю.
1: З питань реклами телефонуйте 066 78 49 950. Зробіть ваш бізнес чутним. 066 78 49 950.
10: Реклама Копчуладбан. Хіві онулогот вонгот хетвенюц недвенкіленц кіленцаз ötvenes телефонсамот. Теде холготува валокузашат. 066 78 49 950.
11: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobban. Megdobban.
12: З вірою в серці. Радіо Пульс ФМ.
0: Tisztelt rádió hallgatóink, a keddi különködés műsorunk első órájának a végéhez érkeztünk. 0957097097-es SMS Viber számunk aktív, ide várunk technikai közérdekű információkat, külön örömmel veszük a határinformációkat is küldtök. Jövünk vissza a második óránkkal.
1: 11 órás hírek után folytatjuk a külön kiadás élő műsorát.
9: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
13: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
14: Köszöntjük a rádió hallgatókat szeptember 15-én kedden. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
15: Радіослухачам вітання. Сьогодні 15 вересня, вівторок. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
14: Mától felújított elektromos vonat közlekedik a Lemberg-Ungvár útvonalon. A felújítást követően a vonatot légkondicionálóval, wifi-vel, konnektorokkal, valamint USB és Type-C csatlakozókkal szerelték fel. Kényelmes üléseket és kerékpártartókat is kialakítottak. A szerelvényen a fogyatékkal élők számára fenntartott helyek, rámpák, pelenkázóasztalok, valamint Braille írásos tájékoztató táblák is rendelkezésre állnak. A vonat Stris, Kolé, Szlavszke, Volóc, Szolyva és Munkás érintésével közlekedik Ungvárig. Tájékoztatott a Kárpátaljai megyei katonai közigazgatási hivatal. Érdemes megemlíteni, hogy ma, szeptember 15-én Európa számos országában a mozdonyvezetők napját ünneplik.
15: Відсьогодні на маршруті Львів-Ужгород курсуватиме оновлений електропоїзд. Після ремонту поїзд обладнали кондиціонерами, Wi-Fi, розетками та USB Type-C. Встановили зручні крісла і кріплення для велосипедів. Також передбачені місця для людей з інвалідністю, пандуси, сповивальні столики та вказівники шрифтом Брайля. Поїзд курсуватиме через Стрий, Сколе, Славсько, Воловець, Сваляву та Мукачево до Ужгорода. Про це інформує Закарпатська обласна військова адміністрація. Принагідно відзначимо, що сьогодні 15 вересня у багатьох країнах Європи відзначають День машиніста.
14: Nagyszabású útjavítási projekt zajlik a nagyberegi kistérségben, a Bereg-Szász-Bereg-Kövesd út szakaszon. A felújítás első szakaszát Nagyberegen már befejezték. Jelenleg Alsóremetén folynak a munkálatok, ahol nehéz gépek és útépítő munkások dolgoznak. A szakemberek új aszfaltburkolatot helyeznek le. Összesen mintegy 3000 négyzetméternyi útfelületet újítanak fel, a munkálatokra pedig 6 millió hrivnyát fordítanak. A tájékoztatás szerint a projekt célja a közlekedés biztonság és az utak minőségének javítása a kistérségben, közölte a nagyberegi kistérség.
15: У Великобереській громаді триває масштабний дорожній проєкт «Ремонт відрізку дороги Берегове-Кам'янське». Перший етап ремонту в селі Великі Береги вже завершили. Наразі дорожні роботи тривають у Нижніх Хреметах, де працює важка техніка та дорожня бригада. Там укладають нове асфальтне покриття. Загалом планують оновити близько 3000 квадратних метрів дорожнього покриття, інвестувавши в роботи 6 мільйонів гривень. Зазначається, що проєкт має сприяти підвищенню безпеки та якості доріг у громаді. Інформує Великобереська громада.
14: Turistáknak volt szükségük a hegyi mentők segítségére a Hoverlán. Egy 32 fős, köztük 27 gyermekből álló csoport indult el a kárpátaljai Tiszaborkút településről, majd megmászta a Petroszt és a Hoverla felé vette az irányt. A csoport 30 tagja folytatta az útvonalat, azonban a kedvezőtlen időjárási körülmények miatt szükségük volt a hegyi mentők kíséretére. Két gyermek a turista menedékben maradt, mivel romlott az egészségi állapotuk. Segítségre volt szüksége továbbá 3 Zsitomír városából érkezett turistának is, tájékoztatott a DSNS-t kárpátaljai kirendeltsége. Az éveleje óta a hegyi kutató és mentőszolgálat egységei már 140 alkalommal vonultak ki olyan turisták segítségére, akik bajba kerültek a hegyekben. A szakemberek arra figyelmeztetnek, túra előtt mindig ellenőrizzük az időjárás előrejelzést, készüljünk fel megfelelően, és a szükséges felszerelés mellett mindig legyen nálunk valamilyen kommunikációs eszköz.
15: На Говерлі група туристів потребувала допомоги рятувальників. Група з 32 осіб, серед яких 27 дітей, вирушила із села Кваси на Закарпатті, піднялася на Петрос і прямувала до Говерли. 30 учасників продовжили маршрут, але через погодні умови потребували супроводу рятувальників. Ще двоє дітей залишилися в туристичному притулку через погіршення самопочуття. Також допомога знадобилася 3 туристам із Житомира. Про це інформує головне управління ДСНС у Закарпатській області. Додамо, з початку року під розділи гірської пошуково-рятувальної служби уже здійснили 140 виїздів для допомоги туристам, які опинилися в біді у горах. Перед тим, як вирушити в похід, завжди перевіряйте прогноз погоди, готуйтеся належним чином та майте з собою, окрім необхідного спорядження, засоби зв'язку.
14: Az ukrán benzinkutak ismét felülvizsgálták az üzemanyagárakat. Egyes hálózatoknál az elmúlt néhány napban 2-5 hrivnyával emelkedett a benzin és a dízel literenkénti ára. Jelenleg az A95-ös benzin átlagára 85 hrivnya literenként, míg a dízelé 95 hrivnya 94 kopékára emelkedett. Egyes töltőállomásokon az ár már megközelítette a lélektani 100 hrivnyás határt, írja az Unián. Közben az Európai Unió országaiban is drágul az üzemanyag. Az európai sajtó adatai szerint Németországban az E10-es benzin, amely az A95-ös benzinnek felel meg, hétvégén átlagosan 2,27 euróba került literenként, ami új történelmi rekord. A dízel ára ennél is magasabb, átlagosan 2,40 euró literenként. Az üzemanyag drágulása elsősorban a közel-keleti feszültséggel és a világpiaci olajárak emelkedésével hozható összefüggésbe.
15: Українські автозаправні мережі знову переглянули вартість пального. У деяких мережах ціни на бензин і дизельне пальне лише за останні кілька днів підвищилися на 2-5 гривень за літр. Про це пише union.ua. Наразі на заправках бензин А95 коштує в середньому 85 гривень за літр, а середня вартість дизельного пального зросла до 95 гривень 94 копійок за літр. Варто додати, що на окремих заправках ціна наблизилася до психологічної межі у 100 гривень. Тим часом здорожчання пального спостерігається і у країнах Євросоюзу. До прикладу, за даними європейських ЗМІ, у Німеччині середня ціна бензину Е10, що є відповідником бензину А95, на вихідних піднялася до 2 євро 27 євроцентів за літр, що стало новим історичним максимумом. Ціна на дизельне пальне ще вища, у середньому 2 євро 40 євроцентів за літр. Подорожчання пального передусім пов'язано із напруженістю на Близькому Сході та зростанням світових цін на нафту.
14: Szeptember közepén Kárpátalján elsősorban az őszi gombákat, a csipkebogyót, a berkenyét és az erdélymogyorót érdemes keresni. Egyes vadon termő bogyós gyümölcsök is elérhetőek még, a térségtől függően. Ugyanakkor nem ajánlott ritka növényeket gyűjteni, a növényzetet károsítani, szemetet hagyni az erdőben, illetve figyelmen kívül hagyni a tűzgyújtási korlátozásokat. A szakemberek szerint így biztonságosan élvezhetjük az erdő adta kincseket anélkül, hogy veszélyeztetnénk magunkat vagy a természeti értékeket. Az orvosok arra is figyelmeztetnek, hogy ne kockáztassunk olyan gombákkal, amelyekről nem vagyunk teljesen biztosak, hogy fogyaszthatóak. Ha a gombafogyasztást követően hányinger, hányás, hasi fájdalom, hasmenés, szédülés, görcsök vagy egyéb gyanús tünetek jelentkeznek, a szakemberek azt tanácsolják, hogy azonnal hívják a 103-as segélyhívószámot. Adta hírul a Holosz Kárpát.
15: У середині вересня у лісах на Закарпатті найчастіше варто придивлятися до осінніх грибів, шипшини, горобини та лісових горіхів. Окремі дикорослі ягоди також можуть залишатися доступними залежно від району. При цьому не варто збирати рідкісні види, пошкоджувати рослини, залишати сміття або нехтувати пожежними обмеженнями. Саме такий підхід дозволяє користуватися дарами лісу без зайвого ризику для людей і природних ресурсів. Медики у свою чергу радять не ризикувати із грибами, у яких немає повної впевненості. А у разі появи нудоти, блювання, болю в животі, діареї, запаморочення судом чи інших підозрілих симптомів після вживання грибів, фахівці радять негайно телефонувати 103, пише Голос Карпат.
16: Прогноз погоди.
17: Az időjárásról.
14: Ma is folytatódik a napsütésben gazdag időjárás. A levegő hőmérséklete a délelőtti órákban 10-16 fok között alakul, ennek maximuma délután 24 fok lehet majd. Mindeközben Kárpátalja síkvidéki területein rendkívüli 5-ös fokozatú tűzveszély várható.
15: Сьогодні збережиться переважно ясна погода. У першій половині дня температура повітря становитиме від плюс 10 до плюс 16 градусів, а максимальна температура сьогодні протримається на рівні плюс 24 градуси. Водночас на рівнині території Закарпаття очікується надзвичайна 5-й клас пожежна небезпека.
14: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
15: Дякуємо за увагу. До зустрічі в ефірі.
16: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
9: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
16: Спортивні новини.
9: Спорт хірек következnek.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Вы слушаете Радіо Пульс 92 и 1 FM.
2: September 15-e, köszöntjük a rádió hallgatókat, ez a keddi különkiadás műsora, egészen 12 óráig vagyunk veletek. 0957-09-709 7-es SMS Viber számunk aktív, ide várunk technikai közérdekű információkat, és külön köszönjük a megosztásokat is, mert fent vagyunk a Facebook közösségi oldalunkon, livestreamünket láthatjátok, és nagyon örülünk, hogyha megosztjátok a műsort, mert így még több emberhez tudunk eljutni, és persze külön köszönjük a köszöntéseket és az üzeneteket is, mert ez alkalommal az Enikők ünneplik a névnapjukat, minden Enikőt köszöntünk nagy szeretettel névnapjuk alkalmából.
3: Üdvözlünk mindenkit, és Isten éltesse őket.
2: Megyünk is tovább a nap hírével.
4: A nap híre.
2: Hát a tanulás azt gondolom mindenkinek egy új feladat, akár gyermekként, egyetemistaként, vagy éppen szülőként, mert a tanulás az most igazán betölti a hétköznapokat, és egy-egy nagy kutatási vitatéma minden esetben az, hogy maga a zene hallgatás mennyire segíti ennek a folyamatnak a minőségét, illetve annak a mennyiségét. És egyes kutatások azt mondják, hogy igenis van olyan zene, amely sokak számára egyfajta pozitív hatással van a memóriára, illetve a tanulást kimondottan elő tudja segíteni.
3: Igen, folyamatos vita, hiszen a diákok nagy része szeret valamit hallgatni, vagy valamiféle háttérzenét hallgatni a közben, hogy tanul, miközben a szülő inkább azt mondja, hogy akkor tudsz koncentrálni, hogyha csend van körülötted. Én visszaemlékszem saját tanulási technikámra, engem még az óra ketyegése is meg tudott zavarni, pedig egy monoton, mondhatni, nagyon kicsi amplitúdóval rendelkező hangról volt szó, miközben látunk diákokat, akiknél hát talán helyes megfogalmazás, üvölt bent a zene, és azt mondja, hogy ő így tud a matematikára koncentrálni, tehát örökös vita, illetve ahány kollégiumban én jártam, ott szilenciumnak hívják a tanulási időszakot, ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy csendben tanulunk. Bár ebben benne van az is, hogy nem zavarunk másra.
2: Bár fontos megjegyeznünk, hogy egyébként ma már bebizonyított tény az, hogy az a fajta elvárás, hogy a gyerek iskolában egy keresztbe tett kézzel mereven üljön 45 percen keresztül, ez pont egyben biztosan segít, hogy ne tudjon megjegyezni információkat a monotonitás jegyében, mert azok a gyerekek, akik mozogtak, fickándoztak és sokkal nagyobb mozgást tettek meg az órán, legalábbis jobbra-balra, fent-lent, azoknak sokkal több információ marad meg az elhangzott anyagból, mint azok, akik meretten vérkeringés lelassítva koncentráltak arra, hogy nehogy megmozduljanak. Úgyhogy egyébként vannak itt ilyen érdekes korábban rosszul beazonosított funkciók, de azt mondják a szakik, hogy egyesek számára a halk instrumentális zene segít kizárni a környezeti zajokat, nesze neked kattogó óra, illetve különösen hallgatós, hogy másokkal együtt tanultok, akkor ebben az esetben jó hatása van. Csökkenti a stressz, ami egyébként a tanulás szempontjában egy vizsgaidőszak közeletével, vagy egy dolgozat közeletével igen jelentősen hat a memóriánkra. Ez a nyugtató dallamok általában klasszikus zene, vagy éppen valamilyen természetes hangoknak a válogatása segít abban, hogy ezt a stressz kicsit eltereljük oldalra.
3: Igen, de fontos aláhúzni, amit mondtál, hogy halk és instrumentális, tehát hogy a különböző mostani felkapott zenei trendek, azok nem feltétlenül ebbe a kategóriába tartoznak bele, és valóban, tehát képzeljünk el, hogy a gyermek szereti a zenét hallgatni, esetleg meg is kínáljuk, és mondjuk a zenei ízlését is egy picikét hát formáljuk, vagy alternatívákat tudunk felkínálni a minden fogyasztás mellett, és akkor a gyermek azt mondja, hogy kevésbé stresszes, jobb a hangulata, egy kevésbé stresszes, jó hangulatú agy fogékonyabb arra, hogy valami újat sajátítson el, azaz tanuljon.
2: Bizonyos kutatások szerint a zenehallgatás bár nem mindenkinél, de a memóriát, illetve az információ feldolgozást is javíthatja egyéntől eltérően, engem igazából minden is zaj zavar, és sokat segít abban, hogy az új anyagot jobban megjegyezzék, illetve egyfajta szünetet ad, illetve a hosszú monoton tanulásról beszélünk egy dolgozat előtt, akkor maga a zenehallgatás egyfajta változatosságot tud generálni, ne legyen túlzottan unalmas az a tevékenység, amit éppen teszünk.
3: És a legújabb kutatások akár azt is bizonyítják, hogy az idegsejtek közötti kapcsolatok is elkezdenek növekedni, a szinapszisok száma magasabb lesz, már pedig az, hogy tanuljunk, ahhoz hely kell, tárolóhely kell, és ahhoz az agynak a kapcsolatok.

0: FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Zvirujú v srdci. Rádio Puls FM.
2: Tizenegy óra 38 perc van, köszöntjük a most csatlakozó rádió hallgatókat és livestream nézőket, és akik néznek bennünk, azok láthatják, hogy nem vagyunk egyedül. Meghívott vendégünk stúdium kerekasztalánál Varga Éva és Mironyuk Natália, a Beregszászi Központi Könyvtár igazgatója és igazgató helyettese. Stúdium, Szyodnyisnyi, Hosztinási, Peredácsi. Éva Varga, tá Natália Mironyuk, direktor, Tánza Stupnek direktora, Berejivszkói Centrálnói Biblioteka. Köszöntjük nagy szeretettel önöket, és ökön elfogadták meghívásunkat.
3: Mi is köszöntünk mindenkit.
4: Köszöntjük a hallgatókat, és örömmel jöttünk most is.
2: Szeptember van, a tanév megindult, rengeteg gyermek a könyvekkel kezd újra ismerkedni a hosszú nyári szünet után, viszont azért a könyvtár életen nyáron sem állt meg, és már is rengeteg olyan projektről tudunk beszámolni a következő blogban, amely azt mutatja, hogy van élet a könyvtáron belül, és megmozgatja a fiatalokat. A könyvtári kihívások előtt mindenképpen beszélgessünk az év olvasója versenyről, mondhatjuk ezt, évről évre megszervezik ezt, és éppen amin ez a holnap lesz az eredményhirdetés. Mit? Az év
4: több olyan rendezvényünk van, ami hagyományosnak mondható, tehát amit minden évben megszervezünk, levezetjük. Az egyik ilyen az év olvasója verseny. Mindig ugyanaz a verseny lényegében, de igyekszünk picikét változtatni rajta, és néhány éve azt találtuk ki, hogy az olvasók, akik kiválasztják kedvenc könyvüket, ami nem lehet iskolai kötelező tananyag, 5-től 9-es osztályig vehetnek benne részt, videóra felveszi az adott könyvtáros, és beküldi nekünk, kirakjuk a gyerekkönyvtár Facebook oldalára, és aki a legtöbb lájkot összegyűjti, néhány kategória van, az nyeri a versenyt. Az idei verseny is nagyon színvonalas volt, érdekes videókat, és azért jók ezek a versenyek, mert úgy látjuk, hogy az egy év alatt hova változik az olvasóigény, a gyerekek olvasóigénye, mi az, ami érdekelni őket, hova induljunk el, amikor könyvbeszerzési körútra indulunk, hogy mi az, ami talán be kellene szerezni.
2: Ez nem 5 éves, nem 10 éves múltra tekint vissza, látjuk a változást? Vannak ilyen fókuszáltolódások a gyerekek olvasási szokása szempontjából?
3: Hát szerintem annyiban vannak, hogy még régebben egy kicsit olyan hagyományosabbat, népmese könyvet, vagy Andersen, tehát olyan mesekönyvet, amiknek van írója, ajánlgattak, addig most egy kicsit jobban húznak a valami modernebb a mostani iránt. Tehát azt úgy észrevettük, hogy azért már most jobban tetszik nekiek valami új, valami modernebb, valami, ami a mi időnkből szól mostanra, és még régebben több volt, ami ilyen állatokról, vagy ilyesmiről szólt, addig most úgy kifejezetten szeretik az ilyen történeteket, amiben gyerekek vannak, kamaszok vannak, családi problémák vannak, tehát ez most egy kicsit ilyen jobban előtérbe kerül.
2: A gyermekek bestsellere vajon mi is ez? Mondt, kérdezhetnénk ezt így?
3: Hát erre nagyon nehéz válaszolni, mert ugye a gyerek választása az mindig attól függ, hogy milyen idős, meg az érdeklődési köre. Tehát vannak olyan gyerekek, akik kifejezetten szeretik a tényirodalmat, akit érdekel most akármilyen fura a történelem, vagy a tenger alatt járók, vagy még valami, és akkor vannak gyerekek, akik meg kifejezetten szeretik a szépirodalmat. Hát ami tényleg bestseller, és ez minden korosztálynál, nem csak gyereknél, mert vannak olyan felnőtt olvasóink is, akik gyakran kölcsönöznek gyerekkönyvet, csak azért, hogy tudják, hogy ha egy gyerek elolvassa, mit is olvas, és mit tartalmaz a könyv, tehát a képregények, meg az ilyen mostani divatos könyvek, mint például a Halálka, ugye, mert olyan furán hangzik, és egy-egy felnőtt kíváncsi rá, hogy vajon nem-e okoz a gyereknek bármilyen pszichológiai...
2: Mély traumát, ugye?
3: Igen, traumát, és az első kötet után általában viszik a többi négyet, és mert úgy gondolják, hogy már pedig tényleg szórakoztató, tehát meg na, a képregényeket, azokat nagyon szeretik, mindegy, hogy milyen képregény, na ugye megvan ott is a fiús-lányos kategória, amit szívesebben olvasnak fiúk, a Marvelt, és hát a naplóregények. Meg már a tinédzsereknél azt vettem észre, én személy szerint, hogy egy kicsit jobban eltörlik a határt, ami ilyen gyerek irodalom és felnőtt irodalom között, tehát így egyre gyakrabban választanak inkább felnőtt könyveket. Tehát felnőttet úgy értem, hogy valami komolyabb krimi, valami komolyabb thriller, tehát ilyen könyveket.
2: Egy érdekes megmozdulása a Beregszászi könyvtárnak, és mondhatnánk, hogy itt a vidékünkön egyedi. Ez pedig a könyvtárok kihívása. Miről szólt ez az akció, és miért is tartották fontosnak, hogy csatlakozzanak?
4: Tavaly második alkalommal hirdette meg Magyarország Kulturális és Innovációs Minisztérium a Széchenyi Könyvtárral összefogva a könyvtári kihívás nevű pályázatot, és tavaly első alkalommal volt lehetőség részt venni határon túli könyvtáraknak. Biztattam kárpátaljai könyvtárosokat, hogy vegyenek rajta részt. Mindenképpen eldöntöttük, hogy mi meg szeretnénk magunkat mérettetni. Végül az lett, hogy egyedül a Beregszászi Központi Könyvtár nevezett be egész Kárpátaljáról. A Kárpát-medencéből többen beneveztek, nagyon erős mezőnyben versenyeztünk. Nagyon megtisztelő volt az, hogy akit felkértünk, hogy segítse a mi könyvtári kihívásunkat, szinte mindenki igent mondott, szinte mindenki szakított rá időt, és nem szeretnék senkit kihagyni, tehát olyan nagy nevek is, mint Vidnyánszky Attila vagy Szalonna, de nekünk ugyanolyan fontos volt, hogy a mi olvasóink is, akik beregszászi vagy falusi emberek, részt vettek, és a saját könyvajánlójukkal, vagy azzal, hogy támogatták gondolataikkal az olvasásról, támogatták ezt a könyvtári kihívást. Nagyon szurkolunk, mert nyerni szeretnénk. Tehát mi, ha oda tesszük magunkat, bármilyen rendezvényről legyen szó, akkor mi maximálisan szeretjük magunkat oda tenni, és ez az icipici kollektíva, amilyen a miénk, abban a fél évben nagyon-nagyon oda tettük magunkat.
2: Nagyon sok ilyen videóval találkozhattunk, sokat meg is osztottunk. Hány ember sikerült elérni, milyen volt megmozdulásnak a nézettsége?
3: Hát a nézettséget azt úgy tulajdonképpen azt nem tudtuk felmérni, tényleg azt nem, de hogy több mint 90 videó készült csak azoktól, akik könyvajánlót készítettek, tehát velünk beleértve, mert úgy gondoltuk, hogy mutassunk példát és kezdjük magunkon. Aztán azon kívül még nagyon jó gyerekrendezvényeink voltak, amiről tehát maga a rendezvényről videó nem, de a rendezvény után a gyerekek elmondhatták a saját gondolataikat. Volt nekünk egy kis sárkányunk, ő készített riportot, és a gyerekek elmondták, hogy miért jó könyvtárba járni. Az egy nagyon népszerű program volt, mivel mikor lejárt a könyvtári kihívás, mint olyan, tehát az időszak, a nyárra is visszakérőztek bizonyos csoportok és csapatok, hogy ők hallották, hogy jó volt, de ők nem tudtak részt venni, és szeretnének. Tehát szerintem jó híre volt a könyvtárnak, jó reklám volt a könyveknek, az olvasásnak, a könyvtáraknak is, mert ugye nem csak a mi könyvtárunk készített videót, hanem Ungvártól egész Latináig több könyvtári kollégát is meg tudtunk mozgatni. Hát a nézettséget, azt nem tudom megmondani. Nincsen számlálónk, de voltak videók, ami ilyen elképesztően sok lájkot meg hozzászólást tudtak összeszedni, és ez mindig olyan jó érzés, hogy nem csináltuk hiába. Tehát valakinek, meg sok mindenkinek tetszik, amit csináltunk.
2: Ha már a könyvtárak hálózatáról beszélünk, akkor fontos megemlítenünk, hogy szakkörök indulnak a könyvtárban. Miről van szó?
4: Nem csak indulnak, hanem hosszú évek óta működnek. Néhány kollégám látja azt, hogy nem elég az, ha kinyitják a könyvtárat és gyertek, olvashatok, hanem különböző foglalkozásokat szerveznek a gyerekeknek, és évek óta működnek kiválóan szakkörök. Vannak olyan egyéni szakkörök, például Mezőgecsében egyedüliként egész Kárpátalján rovásírás szakkör van, és a kolléganő mondja, hogy ott illik beíratni a gyereket, hogy megtanuljon rovásírni, de van kézműves szakkörünk, hangraforgó szakkörünk Orosziban, Benében van szakkörünk. Benében érdekes, hogy nem csak a gyerekeknek, hanem a édesanyáknak is van egy ilyen összejövetele minden kedden a könyvtárban, ahol megbeszélik, hogy mit olvasnak, imádkoznak, beszélgetnek, és így minden édesanyát így a könyvtáros hív és vár a könyvtárba, hogy egy kicsit úgy megbeszéljék a mindennapok gondjait, örömeit, így megosszák egymással.
2: Mezőgecsét ismerve a könyvtárosnak a szerepe egyfajta közösségformáló, közösségbeszervező hatást láttam, amikor ezt a közösséget megismertem kívülről, és nagyon izgalmas volt látni, hogy egy igazi család az, amely évről évre, generációkon keresztül megszületik ebben a könyvtári közösségben.
4: Igen, nagyon büszkék vagyunk a gecsei kolléganőnkre is, de elmondhatom, hogy a legtöbb kollégánk, aki megmaradt, részmunkaidőben dolgoznak, minimál bérél dolgoznak, és tényleg azok maradtak meg, akik hivatásuknak tekintik a szakmánkat, szívvel, lélekkel szeretik, és igyekeznek a munkaköri leíráson jóval-jóval túlmutató feladatokat is felvállalni, értelmet adni annak, hogy könyvtárosok, és el kell, hogy mondjam, hogy nagyon nehéz olyan embereknek, akik nem vesznek könyvet a kezükbe, azt mondani, hogy a 21. században is van igény a könyvtára, de mi, akik itt dolgozunk Beregszázban, látjuk azt, hogy minden nap sok ember jön be a könyvtárba, keresik a könyvet, keresik az írott szót, és igyekezünk úgy alakítani a könyvállomány összetételét, hogy olyan legyen, amilyet az olvasóink keresnek, amit szeretnek, amiért bejönnek, és nem biztos, hogy mindig a hivatalos trendnek megfelelő a könyvállomány alakításáról az elképzelésünk, de nekünk az olvasó a legfontosabb.
2: Beszélgessünk kicsit a mai könyvekről. A Beregszászi Könyvtár nagyon sokat tesz azért, hogy nem csak a Beregszászi, de az összes vonzás körzetében lévő könyvtár azért keretet, lehetőséget adjon arra, kapjon arra, hogy fejlesz a könyvtárnak a állományát, és a legmodernebb listákat is láthatjuk megjelenni a könyves polcokon, amely azt gondolom sokak számára csalogató lett, mert nem kell megvenni méretben a könyvet, amikor el lehet menni, és igazából lehet igényelni a könyvtáron belül. Mik azok a területek, amiken a fejlesztések nagyon fontosak, hogy napra kész könyvállomány jelenjen? Megbeszélgettünk korábban arról, hogy a fiatalok azért az elmúlt években azért teljesen más irányba viszik el az érdekek fókuszukat, gondolom ez a felnőttekre is igaz.
4: Igen. Amikor kapunk egy új könyvet, kapunk új könyveket pontosabban, akkor az olvasóteremben van 3-4 polc, mikor mennyi új könyvünk van, és kirakjuk oda, hogy új könyvek. És nagyon sok, megfigyeltük, hogy nagyon sok olvasó nem is megy be hátra a kölcsönző részlegre keresni, hanem megállnak itt az első polcoknál, ami szép, ami új, tehát úgy bármiben a szépet és az újat keressük, így vannak az olvasók a könyvekkel is, és hogy tudjunk mindig szépet és újat adni, magyar nyelven sokkal könnyebb dolgunk van, mert a magyar nyelvű állomány gyarapítása sok több lehetőség kínálkozik, amivel mindegyiket kihasználunk és élünk. Újraindult a Márai program, a Széchenyi Ferenc programnak 3 fordulójából egyet már ki is szállítottak, és van a Kölcsei program. Ezek közül a szívünkhöz legközelebb, ha lehet kivételt tenni, akkor a Kölcsei program áll. Ennek a programnak, az állománygyarapítási programnak a lényege, hogy kell, hogy legyen testvérkönyvtára valakinek. Nekünk van több is, de a legközelebbi a Vásárosnaményi, és velük együtt pályáztuk. Az idén még nem hirdették meg, de nagyon szerettük ezt, bízunk benne, hogy meghirdetik, és velük együtt pályáztuk, velük együtt nyertük meg, és ez nem csak az állománygyarapításnak volt jó, hanem azért, hogy a testvéri kapcsolatokat is ápoljuk.
3: És Balázsék is.
4: Ja, igen, és vannak a sárkányellátók, a barátaink, akik nagyon sok baráttal rendelkeznek, és amit kérünk, ők azt hozzák is, tehát ha ők gyűjtenek valamit, akkor listát küldenek, hogy mi kellene, tehát nem ez az eszed, nem kap mást, vagy ajándéklónak ne nézd a fogát, és akkor elhozzák nekünk a Perestroika idejéből való könyveket, a Perestroikát tárgyaló könyveket, hanem tényleg azt, amit kérünk, szeretünk, és csak azt hozzá kell, vagy ha új könyveket kérünk, amit épp látjuk a neten, hogy most menő lesz, mert figyeljük, akkor azt is igyekeznek elhozni nekünk.
2: Nyitva tartásról mindenképpen mondjuk szót, kiket, miket, milyen formában várnak?
3: Sok szeretettel várunk mindenkit. Hétfőtől csütörtökig, reggel 8-tól délután 4-ig, pénteken reggel 8-tól délután 13-ig. Minden korosztály, tehát...
4: Mivel közkönyvtár vagyunk, tehát mindenkit szeretettel hívunk, várunk. A beiratkozás ingyenes, a kölcsönzés ingyenes, és hogyha látjuk a könyvárakat, hogy milyen árakban kapható egy-egy könyv, akkor bőven megéri beiratkozni a Beregszászi Központi Könyvtárba. Nem csak könyvet olvasni lehet, társasjátékozni lehet, VR szemüvegünk van, rengeteg DVD-nk van, tehát mesét, filmet, bármit lehet nézni, és minden korosztálynak igyekszünk a kedvében járni, tehát a legmodernebb, legmenőbb könyvektől egészen a klasszikusokig bármivel tudunk szolgálni.
2: Már csak a Szalai Borbála szavaló versenyt még mindenképpen mondjuk el, mert Beregszász lesz a helyszín, ha jól tudom, sok éve szervezik meg itt Kárpátalján.
4: A 13. lesz az idén a Szalai Borbála szavaló verseny, és mivel a Szalai Borbála éppen 100 évvel ezelőtt született, Vándor szavaló versenyről van szó, úgy gondoltuk, hogy most Beregszászban szervezzük meg, és természetesen ugyanúgy, mint mindig, a beregszászi gyerekeket és a kistérség összes településéről a gyerekeket várjuk erre a szavalóversenyre. Ezen a szavalóversenyen az első 4 osztályos gyerekek szoktak versenyezni, ugyanis Szalai Borbála versei főként a legkisebbeknek szólnak, és látjuk azt, hogy szüleink, mi, gyerekeink nagyon nagy örömmel és szeretettel szavalják ugyanazokat a versikéket.
2: Nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadták felkérésüket, és beszélgethetünk ezekről a dolgokról. Sok erőt és áldást kívánok, és rengeteg olvasót a 2026-os, 27-es tanévben is.
3: Még elfelejtettük mondani, hogy mi vagyunk az egyetlen könyvtár, akinek trambulinja, gyerekszobája és minimozi szobája is van, tehát az is ingyenes, úgyhogy mindenkit várunk sok szeretettel.
2: Legyen így, köszönjük szépen!
4: Köszönjük szépen!
3: Köszönjük szépen.
2: Az elmúlt percben Varga Éva és Ünönyök Natália, a Beregszászi Központi Könyvtár igazgatója és igazgató helyettese volt meghívott vendégünk.
0: FM 92.1 Pulzus Rádió megdobbant. Megdobbant.
1: Zvíruj v srdci. Rádio Puls FM.
5: Реклама на Радіо Пульс FM.
6: Реклама.
7: Плануєте зареєструвати автомобіль, ввезений з-за кордону? Або збираєтеся за кордон і вам потрібен сертифікат, що підтверджує технічний стан транспортного засобу? У Центрі технічного огляду в селі Дейда можна пройти технічний огляд легкового автомобіля, мотоцикла, вантажівки та шкільного автобуса. Ми постійно стежимо за змінами в законодавстві, тому з питань проходження технічного огляду та отримання необхідних сертифікатів сміливо звертайтесь до нас. Швидке та надійне обслуговування. Усього за 45 хвилин. Центр технічного огляду в селі Дейда, провулок Арпада 2. Працюємо з 9.00 до 18.00 за київським часом. Телефон 050 782 61 29. Директор Кемень Чобо. Звертайтеся з довірою. Центр технічного огляду у селі Дейда. У дорогу безпечно та впевнено.
8: Külföldről behozott gépjárművet helyezne forgalomba, vagy külföldre készül és szüksége van a jármű műszaki állapotát igazoló tanúsítványra. A Dédai Műszaki Vizsgaközpontban személyautó, motorkerékpár, teherautó és iskolabusz műszaki vizsgálatát is elvégeztetheti. A változó jogszabályokat folyamatosan nyomon követjük, így a vizsgálatokkal és a szükséges tanúsítványokkal kapcsolatban is bátran fordulhat hozzánk. Gyors, megbízható ügyintézés akár 45 perc alatt. Dédai Műszaki Vizsgaközpont, Déda, Árpád köz 2. Nyitva 8-tól 17 óráig. Telefon 050-782-6129. Kemény Csaba igazgató. Forduljon hozzánk bizalommal. Dédai Műszaki Vizsgaközpont. Indulás előtt biztonságban.
7: Що може бути кращим за швидкий інтернет? Ще швидший за ту саму ціну. Провайдер інтернету та IPTV TV Optimum підготував для побутових абонентів приємний сюрприз – бонус до швидкості інтернету. Із 1 серпня швидкість інтернету в пакетах 100 Мбіт в секунду і нижче буде автоматично подвоєна. При цьому щомісячна плата залишиться без змін. Акція діятиме до 31 січня 2027 року. Нічого робити не потрібно. Збільшення швидкості активується автоматично. ТВ Оптимум. Бонусна швидкість за тією ж абонентською платою.
8: Mi lehet jobb a gyors internet szolgáltatásnál? A még gyorsabb, ugyanazért az árért. A TV Optimum internet és IPTV szolgáltató sebességbónusszal lepi meg lakossági ügyfeleit. Augusztus 1-től automatikusan megduplázza a 100 megabites vagy annál kisebb internet csomagok sebességét, ráadásul változatlan havidíj mellett. Az akció 2027. január 31-ig érvényes. Nincs teendője, a sebességnövelés automatikusan aktiválódik. TV Optimum. Bónusz sebesség. Ugyanaz a havidíj.
6: Турбують камені в жовчному міхурі чи апендицит? Довіртесь кращим. У клініці Астрамед сучасні лапароскопічні операції без болю, розрізів та рубців. Швидке відновлення та повернення до звичного способу життя. Хірург Варга Лаюш Лаюшович. Перемоги 21. Телефон 095 102 03 31. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Наказ МОЗ України номер 726 від 14.04.2019 року.
10: Епекű vagy vakbélgyulladás gyötri? Bízza magát a legjobbakra az Astramed klinikán. Modern, laparoszkópos műtétek fájdalom, vágások és hegek nélkül. Gyors felépülés és visszatérés a megszokott életvitelhez. Dr. Varga Lajos sebész. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Astramed, Győzelem utca 21, telefon 095 102 03 31. Az öngyógyítás veszélyes lehet az egészsége.
11: Az UKR Egészségügyi Minisztérium 726-os számú rendelete 2019. április 14.
12: Трансфер Алекс Транс – ваш надійний вибір для комфортних подорожей. Щоденні рейси – Закарпаття, Будапешт. Зручний графік і персональний підхід до кожного пасажира.
13: Двічі на тиждень.
12: Закарпаття, Чехія, Німеччина та інші європейські країни. З Алекс Транс подорожувати легко, зручно та комфортно. Звертайтеся за номером 099-971-81-88.
14: Alex Trans, a megbízható választás a kényelmes utazásokhoz. Napi járatok, Kárpátalja-Budapest, kényelmes menetrend és személyre szabott megközelítés minden utas számára. Heti kétszer, Kárpátalja-Csehország, Németország és más európai országok. 099 97 18 188. Az Alex Transzal könnyű, kényelmes és biztonságos az utazás. 099 97 18 188.
15: Торгова марка «Якісні вікна» пропонує металопластикові вікна та двері від бюджетних до преміум категорій, гаражні ворота, ворітна автоматика, сонцезахисні аксесуари і зовнішні ролети, мансардні вікна «Велюкс». Адреса – місто Берегове, вулиця Ілони Зрійні, 3, у дворі стоматологічної клініки. Телефон 050 507 65 60.
16: Minőségi áru a minőségi nyílászárótól. Műanyag ajtók, ablakok, alaptól a prémium kategóriáig. Garázskapuk, kapunyítórendszerek, árnyékolástechnika, külső redőnyök, velux tetőtéri ablakok. Cím Beregszánsz, Zrínyi út 3, a Fogorvosi Klinika udvarában. Telefonszám 050 507 65 60.
5: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
17: Рекламу хвалюйте.
18: З питань реклами телефонуйте 066 78 49 950. Зробіть ваш бізнес чутним. 066 78 49 950.
19: Реклама окапчуладбан. Хіві о 0-6-вонгот, хетвенюц, недвенкіленц, кіленцаз, ötvenes телефонсамот. Теді холхотува валокузашат. 0-6-вонгот, хетвенюц, недвенкіленц, кіленцаз, ötven.

0: Tisztelt rádió hallgatóink, lassan kell kerekítenünk ezt a mai 2 órás különkiadás műsorunkat. Külön köszönjük, hogy velünk tartottatok.
1: Keddi műsoromtól is egy idézettel szeretnénk búcsúzni, illetve ezt a műsort is zárni. 1941-ben, 85 évvel ezelőtt Herczegszántón született meg Albert Flórián, labdarúgó edző, a császár, az egyetlen magyar aranylabdás. Tőle pedig a gondolat így hangzik, minden, amiből profitálni akarunk, áldozatokkal jár.
0: A Kárpátai Lelki Elsősegély telefonszolgálat elérhetőségét mondom 095 600 805 097 600 805. Engedjétek meg, hogy búcsúzzunk. Maradjatok tovább az FM 92.1-en velünk a nap 24 órájában és a Pulzus Rádió éterében. Ha Isten megtart bennünket, akkor holnap visszatérünk. Ha lemaradtatok a műsorról, sokan kérdezik, hogy hol lehet visszanézni, visszahallgatni a adásunkat, a Facebook közösség oldalunkon tudjátok ezt megtenni, és külön köszönjük a megosztásokat. Ez alkalommal Gogola István búcsúzik.
1: És Béta Zoltán.
0: Isten velünk, a viszonthallásra. Sziasztok, sziasztok!
2: Önök a Különkiadás című élőadásunkat hallották. Tartsanak velünk minden hétköznap 10 és 12 óra között az FM 92.1-en. Búcsúznak a műsorvezetők, Birta Zoltán és Gogola István.
3: Ви слухали передачу «Спеціальний випуск» у прямому ефірі на радіо «Пульс FM». Приєднуйтесь до нас у будні дні з 11 до 13 години за київським часом на хвилі 92.1. З вами були ведучі Бірта Золтан та Гогола Іштван. Залишайтеся з нами.
4: В передачі прозвучали торгові марки.
5: А мішор термік мегленітіш тартамазот.
6: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
7: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
8: Köszöntjük a rádióhallgatókat szeptember 15-én, kedden. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
9: Радіослухачам вітання. Сьогодні 15 вересня, вівторок. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
8: Volodymyr Zelenszky ukrán elnök reméli, hogy szeptember 21-e és 23-a között New Yorkban találkozhat Donald Trump amerikai elnökkel. A megbeszélés egyik fő témája a tengeri és energetikai tűzszünet lehet. Ukrajna és Oroszország között, adta hírül a korrespondent.net. Elmondása szerint Ukrajna kész megállapodást kötni a tengeri és energetikai létesítményekre vonatkozó tűzszünetről. A javaslatot már korábban is megvitatta az Egyesült Államok elnökével, és egy esetleges találkozón ismét napirendre kívánja tűzni. Zelenszky pontosította a lehetséges találkozó időpontját is. Szeptember 21-22 vagy 23. Az elnök szerint New Yorkba akkor utazik, ha az ő programja egybeesik Trump terveivel.
9: Президент України Володимир Зеленський сподівається зустрітися з Дональдом Трампом у Нью-Йорку 21-23 вересня. Серед головних тем він назвав морське та енергетичне перемир'я між Україною та Росією. Про це пише кореспондент.net. За словами глави держави, Україна готова до домовленостей про морське та енергетичне перемир'я. Володимир Зеленський вже обговорював цю пропозицію з президентом США і планує повернутися до неї під час можливої зустрічі. Володимир Зеленський уточнив, що орієнтовані дати зустрічі 21-22 або 23 вересня. За словами президента, поїздка до Нью-Йорка відбудеться, якщо його графік співпаде з планами Трампа.
8: Kárpátalja a 6. helyen áll Ukrajnában azon iskolák számát tekintve, amelyek csatlakoztak a MRIA elnevezésű digitális oktatási platformhoz. A megye 232 oktatási intézménye már csatlakozott az állami platformhoz, ami a térség összes iskolájának csak nem 40%-át jelenti. A Kárpátaljai Megyei Katonai Közigazgatási Hivatal digitalizációért felelős tanácsadója Jaroszláv Kucser szerint ez az eredmény azt mutatja, hogy a megye oktatási közössége nyitott és készen áll a digitális változásokra. A MRIA nem csak egyetlen digitális környezetben egyesíti a legfontosabb oktatási folyamatokat, hanem egyszerűbbé, gyorsabbá és kényelmesebbé is teszi az iskola, a diákok és a szülők közötti mindennapi kommunikációt. A platform többek között lehetővé teszi a gyermek hiányzásáról szóló elektronikus igazolás benyújtását is. A szülőknek elegendő megadniuk a hiányzás okát és időtartamát az alkalmazásban. Ezt követően a kérelem automatikusan eljut az osztályfőnökhöz, tudatta a Kárpátaljai Megyei Katonai Közigazgatási Hivatal.
9: Закарпаття посідає шосте місце в Україні за кількістю шкіл, які долучилися до мрії. До державної платформи вже приєдналися 232 заклади освіти регіону. Це майже 40% від усіх шкіл області. За словами радника голови обласної військової адміністрації з питань цифровізації Ярослава Кучера, такий показник свідчить про готовність і прагнення освітньої спільноти області до цифрових змін. Про це інформує Закарпатська обласна військова адміністрація. Зазначається, що мрія не просто об'єднав ключові освітні процеси в одному цифровому середовищі, а зробив щоденну взаємодію між школою, учнями та батьками простішою, швидшою і зручнішою. Зокрема, платформа дає можливість оформити електронну довідку про відсутність дитини. Батькам достатньо буде зазначити причину та періоду застосунку, після чого заява автоматично надійде класному керівнику.
8: A fűtési szezon közelettével a kárpátaljai lakosok összehasonlítják a tűzifabrikát és a peletárait. A Holoszkárpát adatai szerint 2026 őszén a legtöbb magánház számára továbbra is a jó minőségű száraz tűzifa jelenti a legolcsóbb megoldást. A briket drágább, ugyanakkor kisebb helyen elfér és hosszabb ideig ég. A pelet elsősorban azokban a házakban praktikus, amelyek megfelelő kazánnal rendelkeznek, mivel lehetővé teszi a tüzelőanyag adagolásának automatizálását. A szakemberek azt tanácsolják, hogy a választásnál ne csak az árat vegyük figyelembe, hanem a tüzelőanyag nedvességtartalmát, fűtőértékét, a szállítás költségét, valamint azt is, hogy kompatibilis-e a kazánnal.
9: Мешканці Закарпаття напередодні опалювального сезону порівнюють ціни на дрова, брикети та палети. За даними Голоскарпат, найдешевшим варіантом для більшості приватних будинків восени 2026 року залишаються якісні сухі дрова. Брикети дорожчі, однак вони компактніші та довше горять, а палети зручні насамперед для будинків із відповідними котлами, оскільки дозволяють автоматизувати подачу палива. Фахівці радять під час вибору враховувати не лише ціну, а й вологість, теплотворність, доставку та сумісність із котлом.
8: A gyerekek mintegy 11%-a tapasztal iskolai bántalmazást, és körülbelül minden hatodik gyereket online is zaklatnak, derül ki az Egészségügyi Világszervezet adataiból. A szakemberek szerint a bullying, vagyis az ismétlődő testi vagy lelki bántalmazás komoly következményekkel járhat, ezért fontos, hogy a szülők ne bagatelizálják el a problémát. A zaklatás jele lehet, ha a gyermek fél vagy nem akar iskolába menni, megváltozik a viselkedése, rosszabbul alszik, étkezési problémái vannak, gyakran fáj a feje vagy a hasa, illetve megmagyarázhatatlan sérülései vagy eltűnő, megrongálódott tárgyai vannak. A szakemberek azt tanácsolják, hogy ilyen esetben a szülők ítélkezés nélkül beszélgessenek a gyermekkel, és szükség esetén kérjék pedagógus vagy gyermekpszichológus segítségét. Ha pedig a gyermek maga bánt másokat, fontos feltárni a viselkedés okait, ugyanakkor egyértelművé tenni számára, hogy mások bántása semmilyen körülmények között nem elfogadható, számolt be az ukrán közegészségügyi központ.
9: Близько 11% дітей стикаються з булінгом у школах, а приблизно кожну шосту дитину цькують також в інтернеті. Такі дані наводить Всесвітня організація охорони здоров'я. Фахівці зазначають, що булінг, тобто повторювальне фізичне або психологічне насильство, може мати серйозні наслідки, тому батькам важливо не применшувати проблему. Ознаками цькування можуть бути страх або небажання дитини йти до школи, зміни у поведінці, погіршення сну, проблеми з харчуванням, часті головні болі чи болі в животі, а також незрозумілі травми або зникнення чи пошкодження особистих речей. Фахівці радять у таких випадках без осуду поговорити з дитиною, а за потреби звернутися по допомогу до педагога чи дитячого психолога. Якщо ж дитина сама кривдить інших, важливо з'ясувати причини такої поведінки, водночас чітко пояснивши, що завдавати шкоди іншим неприйнятно за жодних обставин. Про це інформує Центр громадського здоров'я України.
8: A végére egy felhívás. A Batári Református Egyházközség őszi evangelizációs alkalmakra várja az érdeklődőket szeptember 21-e és 25-e között, minden este 18 órától. Az ige hirdető Busz Péter lelkipásztor a magyarországi Tamási gyülekezetből. A szervezők mindenkit szeretettel várnak.
9: Оголошення. Реформатська громада села Батрадь запрошує всіх охочих на осінні євангелізаційні богослужіння, які проходитимуть з 21 до 25 вересня, щовечора о 19 за київським часом. Проповідником буде пастор реформатської громади угорського міста Томаші Пейтер Буш. Організатори щиро запрошують усіх бажаючих.
7: Прогноз погоди.
6: Оз ідеояра шоу.
8: A nap hátra levő részében is derült idő várható, csapadékra semmilyen formában nem kell számítani. A levegő hőmérséklete a nappali 24 fokról, estére 19 fokig mérséklődhet. Mindeközben Kárpátalja síkvidéki területein rendkívüli, 5-ös fokozatú tűzveszély várható. A rendkívüli tűzveszély idején ne gyújtsunk tüzet az erdőkben és nyílt területeken, ne égessünk száraz füvet, leveleket és szemetet. Ne dobjunk cigarettacsikket vagy gyufát száraz fűre, ne hagyjunk tüzet felügyelet nélkül, és ne engedjük, hogy a gyermek tűzzel játszon.
9: У наступні години протримається ясна погода, опадів не передбачається. Температура повітря в день становитиме на рівні плюс 24 градуси, а ввечері опуститься до плюс 19. Водночас на рівнині території Закарпаття очікується надзвичайна 5-й клас пожежна небезпека. У період надзвичайної пожежної небезпеки не розпалюйте вогонь у лісах та на відкритих територіях, не спалюйте суху траву, листя та сміття. Не кидайте недопалки чи сірники на суху траву, не залишайте вогонь без нагляду та не дозволяйте дітям гратися з вогнем.
8: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
9: Дякуємо за увагу. До зустрічі в ефірі.
7: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
6: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
7: Спортивні новини.
6: Спорт хірек következnek.

dallamok nyomában. Minden este 21 órától és hétvégén 15 órától is a Pulzus Rádióban. Klasszikus pop és rock slágerek, felejthetetlen előadók és örök kedvencek.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Це Радіо Пульс. 92.1 FM.

0: A tanévnyitó ünnep istentiszteleten Mennyhárt István, a Kárpátaljai Református Egyházkerület tanügyi bizottságának elnöke is köszöntötte a jelenlévőket. Beszédében a 126. Zsoltár gondolatára építve a magvetés és az aratás képével fogalmazta meg, mit jelent ma pedagógusnak, hitoktatónak, lelkipásztornak lenni Kárpátalján. Mint mondta, nem könnyű időszakban kezdődik az új tanév, az iskolákban, óvodákban és gyülekezetekben folyamatosan új kihívásokkal kell szembenézni, amelyek alkalmazkodást, rugalmasságot és kitartást kívánnak. A pedagógusok, hitoktatók és lelkipásztorok a jövőbe vetnek tudást, hitet, értékeket és reménységet adnak tovább. A mostani tanévkezdés ezért nem csak egy újabb iskolai év első napja, hanem új lehetőség is arra, hogy a rájuk bizott gyermekek életében maradandót építsenek. Hallgassuk meg Mennyhárt István, a tanügyi bizottság elnökének gondolatait.
1: Akik könnyezve vetettek, újjongva fognak majd aratni, aki sírva indul, mikor vetőmagját viszi, újjongva érkezik, amikor kévéit hozza. Az idézett 126. Zsoltár utolsó két verse sok mindent elárul Isten népéről. Ez egy profécia, amelyben megjelenik a biztatás és a reménység, de ugyanakkor személyes és kollektív áldozathozatalra való buzdítás is van benne. Megjelenik a felelősségteljes munka szent parancsa, ami nem más, mint befektetés a jövőbe, amit a mindenható Isten meg tud áldani. A magvetés évében ezáltal Isten reménységet ad nekünk, ha van bőséges vetés, akkor lesz gazdag, s annál bőségesebb aratás is. Ha vannak könnyezve vetők, veteményezők Kárpátalja mezein, akkor lesznek újongó aratók is. Ezt az Úr maga mondja, erre maga esküszik, és a ti munkátok nem hiába való az Úrban. Kedves testvérek, nem könnyű napokat élünk itt Kárpátalján, de ezt ti jól tudjátok. Kemény és emberpróbáló körülmények között kell hűnek lennünk az aratás Urához, akitől kaptuk a küldetést, aki mindezekben még hűségesebb hozzánk, és még inkább megtart bennünket. Napról napra változik körülöttünk az élet. Mindig új kihívásokat teremtve, olyanokat, amilyenekkel még nem találkoztunk, iskolákban, óvodákban, osztálytermekben, gyülekezetekben. Ezek arra ösztönöznek bennünket, hogy folyton valamilyen megoldást keressünk. Arra ösztönöznek bennünket, hogy folyton alkalmazkodjunk, rugalmasak legyünk, s ha kell, földig hajoljunk, hogy utána újra felegyenesedhessünk. Ahogyan Vas Albert írja a Kard és Kasza című

soha. A fenyő hasad, a tölgyfa törik, de a gyertyán hajlik, mint az acélrugó, és kiegyenesedik újra meg újra. Erdély földjén csak a gyertyán embereknek van jövője. Kárpátalja földjén is csak így van jövendő, testvérek. Ha porig, a földig hajlít is bennünket az Úrnak szele, de nem azért, hogy derékba törjön, hanem azért, hogy felemeljen, hogy újra kiegyenesedjünk, hogy meglássuk azt a kezet, amely kész bennünket a mélyből is felemelni és felhozni. Minden nap csak így tudunk megmaradni. Így tanít meg könnyek között is, kitartással, élni akarással, élő reménységgel magot vetni, jó magot vetni, és ebben nem megfáradni. Kedves lelkipásztorok, pedagógusok, hitoktatók, munkatársai az Úrnak, nem tudom, hogy a történelmünk folyamán volt-e ekkora nagy tétje Kárpátalján, hogy igazán a helyünkön legyünk, és azzal foglalkozzunk, amit az Úr ránk bízott. Hogy most nem másra figyeljünk, hogy most ne az eget nézzük, ne a szeleket, ne a fellegeket nézzük, hogy most ne azzal foglalkozunk, hogy túl kemény a talaj, hogy most ne ragadjon el bennünket a panasznak, a szomorúságnak az a posványa, amely csak lehúz. Nem tudom, volt-e a történelmünk folyamán olyan nagy szükség arra, hogy ti, akik a helyeteken vagytok, a helyeteken maradjatok, szüntelenül arra az Úrra tekintsetek, aki ott abban, amiben vagyunk, meg tud bennünket áldani, és a keserű közömbösség, a megfásultság ne vegyen rajtunk erőt, hanem mint a reformáció népe, kedves testvérek, mint a reformáció népe, folyamatosan megújuljunk a mi Urunkban, Jézus Krisztusban, akitől jön az erő, akitől jön a kitartás. Nem a mi érdemünk ez, nem belőlünk jön. Mi tudjuk, hogy hol a forrás, kihez kell menni, szüntelen megreformálódni, szüntelen hozzátérni, könyörögni, kérni az aratás Urát. Mi ránk nem azt bízta az Úr, hogy sopánkodjunk, hanem azt bízta ránk, hogy könyörögjünk, és bármilyen kérdésünket, kérésünket tárjuk elé, imádsággal, hittel, és ő meghallgatja, és megcselekszi azt. Nagy dolog ez, hogy a tőle kapott szolgálatban, a lélekmentésben, Isten és embertársaink szeretetében, a pedagógiának, a gyermeknevelés iránti szeretetben, szenvedélyben megújuljunk. Ez az új kezdet, az új tanév, legyen megújulás mindannyiunk számára. Kicsi és nagy közösségek építésében. Történjen ez egy osztályteremben, egy kis közösségben, egy kis munkatársi csapatban, kis kollektívában. Történjen ez egy gyülekezetben, amely átfog egy egész közösséget, egy egész falut, és meghatározza azt, hogy ott mi szól, ott mit gondoljanak az emberek, hogy hogyan lássuk a helyzetünket. Éppen így tanít meg bennünket az Úr. Most a kevésen hűnek lenni. De csak arra bíz sokat, akik a kevésen hűek voltak, és kitartottak könnyek között is a magvetésben, és lesz gazdag aratás. Ezt a mindenható Úr mondatja, s mondja ki ma velünk. Csodálatos épületeink, intézményeink, iskoláink, óvodáink így fogják elérni a céljukat, ha a védőkben, az ott dolgozókban, az ott élőkben, munkálkodókban az Úristen szent lelke fog munkálkodni. Ha a kisovodások megismerik az Úr Jézust, és róla fognak énekelni. Gimnazistájaink, diákjaink nem kallódnak el, hanem megismerik a megtartó Úr Jézust, akitől az élet értékessé válik, és azokká válhatnak, amivé az Úristen látni szeretné őket. Ez több, mint tanítás. Ez több, mint a tananyag, az információ átadása. Kedves testvérek, ez lélekmentés. Ez értékmentés. Egy élet leértékelő világban valami más, ami szembe megy a világi gondolatokkal. Ez nem könnyű feladat, de ezért vagyunk magvetők. Ezt nem végzi el helyettünk senki más, ezért hívott el az Úr, ezért szólított meg, és ezért tart ott, ahol most vagy. Erről azt mondja az ige, akik könnyezve vetettek. Ez mindig több áldozathozatallal jár, de csak ebből lesz bőséges aratás. És ez felelősség is. Mert a munkánkon, az odaadásunkon, a veteményezésünkön múlik, hogy milyen lesz majd Kárpátalján évek múltán az aratás. Lesznek-e sok év múlva is hálás, régi diákok, hittanosok, akik megtalálták és megállják a helyüket az életben, akiket az életre neveltél. Amikor ránézel és azt mondod, hogy közöm van hozzá, hogy ember lett belőle, mert amikor az Isten rám bízta, én ott voltam, akiben gyönyörködsz, és évtizedek

Évtizedek múltán is azt mondod, megérte. Csak egyér is megérte. Hát ne csak pár kéve egy-egy szál legyen a vállunkon, hanem sok, minél több, ezt a tüzet gyújtsa, és tartsa bennünk életben a megtartó úrunk. Kedves diákok, nektek is komolyan kell venni ezt a parancsot. Azon a tanulmányon, azon a munkán lesz ott az Isten áldása, amiért megdolgozol, amiért fáradtságot hozol. Ez ellentmond a mai gondolatnak, ellentmond a mai korszellemmel, ami azt mondja, hogy az a sikeres ember, aki minél kevesebb befektetéssel, minél kevesebb munkával egyre nagyobb haszonra tesz szert. De a lustaságot, a felelőtlenül eltékozolt időt nem áldja meg az Isten. Nem kell mindenben tökéletesnek lenni. Képességeid szerinti talentumokat kell gyarapítani, de azt gyarapítani kell, tanulni, fejlődni, épülni minden lehetőséggel, amivel az Isten megáldott benneteket, és ha majd visszamentek az iskolába és körbenéztek, akkor láthatjátok, hogy mennyi minden lehetőséget adott nektek az Úr, hogy képesek legyetek fejlődni, növekedni. Kedves testvérek, hálatelt szívvel jelentem, hogy Isten kegyelméből a 2026-27-es tanévben intézményeinkben az oktatás elindult. Református liceumainkban összesen 660 tanuló kezdte meg a tanévet, akik a 4 liceum 40 osztályában 92 elhívott pedagógus testvérünk kezei között tanulhatnak. 14 református egyházi és részben egyházi fenntartású óvodánkban pedig 15 csoportban 210 kisovodás kezdheti meg az óvodát ebben az évben, akikkel 40 lelkes óvodapedagógus foglalkozik. Ne felejts, rehabilitációs központjainkban, Mezőváriban és Hetyenben 67 speciális igényű gyermeket tanítunk és nevelünk minden nap. A nagydobronyi irgalmas samaritánus református gyermekotthon 170 lakójáról gondoskodunk, kicsikről és nagyokról, akik közül 20 óvodába járnak, 73-an iskolába, 14-en gimnazisták, és vannak közöttük már egyetemisták is. Az Úristen áldja meg az ő életüket, további tanulmányaikat. 108 református gyülekezetünkben 118 hitoktató végzi hűségesen a szolgálatát. 5068 hittanos gyermek között, akik a nyáron gyerekhetet, konfirmandus heteket, táborokat, gyermektáborokat szerveztek, akik részt vettek az egyházunkban, különböző versenyeken felkészítették a fiatalokat, bibliaismeret vetélkedőkre, szavaló versenyre, közösségi élményt adtak a fiataloknak és a gyermekeknek. Mindezekért az Uré legyen a hála és a dicséret. Tőle kívánok áldást minden jelenlévő testvérünk számára, pedagógusoknak, hitoktatóknak, lelkész testvéreimnek, egyházi szolgálatban levőknek, diákoknak, ovisoknak, mindenkinek Istentől megáldott, kitűnő eredményekben gazdag 2026-27-es tanévet kívánok.

0: Az ünnepi istentiszteleten Cibere Károly, a Magyar Református Szeretetszolgálat főigazgatója is szólt a jelenlévőkhöz. Beszédében a segítségnyújtás mellett a közösséghez tartozás, a számontartás és a hit megtartó erejének fontosságát hangsúlyozta. Egy jelképes ajándék az iskolatáska kapcsán arról beszélt, hogy az abban rejlő tárgyi segítségen túl sokkal fontosabb üzenetet is szeretnének közvetíteni, az, hogy a kárpátaljai gyermekeket és családokat nem felejtik el, és a magyarországi református közösségekben imádságban és tettekben is mellettük állnak. Következzen Cibere Károly, a Magyar Református Szeretetszolgálat főigazgatójának ünnepi köszöntője.
1: Amit hoztam, a II. Korintusi levélből származik, a 12. fejezetéből, amely így szól: mert nem a gyermekek tartoznak kincset gyűjteni a szülőknek, hanem a szülők a gyermekeknek. Eddig Isten igéje. Kincset gyűjteni a szülők tartoznak. Ez a mai beszédem egyfajta tartozás, törlesztés. Mi szülők vagyunk, ahogy az apostol figyelmeztet bennünket, kincsgyűjtésre kötelezettek. És amikor olvastam ezt az igét, és ott van benne a többes szám szülők, akkor hirtelen megállt bennem az ütő, hogy én itt Kárpátalján fogok nektek beszélni szülőkről. Kincset gyűjteni? Hogy lehet kincset gyűjteni, amikor apa nincs? Mi az a többes szám Pál? Hogy tud az apa kincset gyűjteni, aki nincs jelen? Itt ül egy lelkész testvér, akivel beszélgettünk nemrég, nem is tudom, mikor láttam a lányomat, nem tudom, mikor láttam a fiamat. Az unokámat meg egyáltalán nem láttam, mióta megszületett. Hogy gyűjtsek kincset? És mégis azt mondja az apostol, a szülők gyűjtik a kincset. És ez azért nagy kiváltság a szülőknek, mert nagyon sok olyan kincset hoznak haza a gyermekeink az iskolából, meg az online térből, meg innen onnan, ami nem kincs. Egy-két hét, egy-két év, és elég hamuvá lesz, mert értéktelen. Ők azt hiszik, hogy kincs, de ha megmérjük az evangélium és az írás mérlegén kiderül, az nem kincs, nem hosszú távon segíti az ők is életüket. Ma azért adunk hálát, mert egy olyan közösségben, a Kárpátaljai Református Egyházban és gyülekezetében nevelkedő és intézményben nevelkedő gyerekekért adhatunk hálát, és ezeket az intézményben folyó munkáért és szolgálatért, amely a valódi kincsgyűjtésben segíti ezeket a gyermekeket. Ebben a táskában, amelyet hoztunk, és amelyet az elmúlt napokban hoztunk át, és osztottunk szét a gyermekek között, hátrányos helyzetű gyermekek számára. Valójában három kincs van. Nagyon sok kincs van, de hármat szeretnék kiemelni. Az egyik az, ami konkrétan benne van. A Biblia, a könyvek, a füzetek, a toltartó és egyebek. A tudás, a felkészítés az életre. Az egyik legfontosabb kincs, aminek az összegyűjtésében segítenek a ti tanáraitok, hitoktatóitok, lelkipásztoraitok és szüleitek. A felkészülés az életre, a hit. A hit védelme. Mi is nagyon sokszor azért jövünk ide. A szekularizációnak hitet, magyarországi reformátusságból jöve erőt merítsünk közöttetek hitből, ragaszkodásból, Krisztushoz való hűségből. Ez az egyik, ami itt van benne. A hit, amely megtartotta a kárpátaljai reformátusságot a múltban és meg fogja tartani a jövőben. A másik, ami benne van, az a számontartás szeretete, Isten gondoskodásának üzenete. Nem mi hoztuk, nem a szeretetszolgálat hozta, hanem azok gyűjtötték, akik egész nyáron Isten küldött. Ugyanis mi követségben járunk, Krisztusért követségben járva jöttünk hozzátok, nem a magunkét hoztuk, hanem azokét, azoknak az adományait, azoknak a szívjóságát, akik benneteket imádságban hordoznak, akik benneteket nem felejtenek el, akik folyamatosan most is a református gyülekezetekben értetek adnak hálát és számon tartanak benneteket. Isten gondoskodó szeretete az, ami vezérlőket és a lélek. Azért, mert számon tartanak benneteket, mert bele vagytok vésve Krisztus átsebzett tenyerébe, és abban van benne a ti életetek. Ez a második kincs, ami ebben van. Azoknak a szeretete, akiket Isten küldött el azért, hogy rólatok gondoskodjanak, nektek segítsenek, értetek, küzdjenek. A harmadik kincs, ami ebben van, az a Krisztustest valósága. Testvérek, az a Krisztustest, amiről csak beszélünk, az nem Krisztustest. Pál azt mondja, a Krisztustest azt jelenti, hogy amikor titeket üldöznek, belétek hasít a fájdalom vagy a szenvedés, mi egyesével az anyaországban ugyanilyen fájdalom és szenvedés, taglóz le bennünket. A Krisztus test egységének a megélése az azt jelenti, hogy ugyanúgy szenved minden egyes tag, hogyha bár valamelyik tag szenved. Ez a harmadik kincs. Jelezze és jelképezze mindig számotokra ez a táska is, ami benne van, hogy számon tartanom benneteket, és hogy ti a Krisztus testnek a tagjai vagytok, és ezt tapasztaljátok meg. Bárhova vet az élet, mindig tudjátok, hogy voltak olyan anyaországi gyülekezetek, amik imádkoztak értetek, amik nem felejtenek el benneteket, és küzdenek értetek, amilyen módon csak lehet. Adja mindenható Isten, hogy ez a adomány, ezek a táskák, ezek az iskolatáskák így tudják tehát közvetíteni egyik oldalról a szeretetet, a gondoskodó figyelmét a gyülekezeteknek és az Úrnak, a Krisztushoz való hűséget, a Krisztus egységének a megtapasztalását, mert így tud majd megvalósulni az, amit hallottunk Püspök úrtól az igehirdetésben, amikor Jézus feláll a zsinagógában, és azt felolvassa Ézsaiást. Ézsaiás 44:3. És kiárasztom lelkemet utódaitokra. Ha Krisztushoz vagytok hűek, hogyha engedelmesek vagytok, valóban bizonyságtevő az életetek, és ezért adunk hálát, hogy ilyen közösségekben élhettek, tanulhattok, gyarapodhattok és növekedhettek, akkor valóban teljesül Istennek ez az ígérete, amit Ézsaiásnál olvastuk. Azt kívánjuk tehát, hogy naponta tapasztaljátok meg Isten lelkének kiáradását az életetekre.
0: A Kárpátaljai Református Egyházkerület tanévnyitó ünnepi Isten tiszteletei nem csak az új tanév kezdetéről szólt, hanem a szolgálatról, a közösség megtartó erejéről és arról a felelősségről is, amely a pedagógusokra, hitoktatókra és lelkipásztorokra hárul a gyermekek nevelésében. A jelenlévők abban is megerősítést kaphattak, hogy a nehéz körülmények között végzett munka sem hiába való. A ma elvetett tudás, hit és értékek a jövőben hozhatnak gyümölcsöt. A 2026-27-es tanévhez valamennyi diáknak, pedagógusnak, hitoktatónak és az oktatási intézmények munkatársainak Isten áldását és eredményes, békés tanévet kívántak. Köszönöm, hogy velünk tartottak, hallgassák továbbra is a Pulzus FM 92.1-et. Áldás, békesség!
2: Реформатські цінності без кордонів. Передача «Без кордонів» на радіо «Пульс FM». Дізнайтеся більше про життя, цінності та служіння реформатських громад Карпатського басейну. Без кордонів, бо віра єднає нас, де б ми не були.
3: Református értékek határok nélkül. Határtalan magazin műsor. Ismerjék meg a Kárpát-medence református közösségeinek életét, értékeit és szolgálatait. Határtalan, mert a hit összeköt, bárhol is legyünk.
4: Передача за підтримки Берівської реформатської громади.
5: Műsorunkat a Beregszenszi Református Egyházközség támogatta.
6: Реклама на Радіо Пульс FM.
7: Реклама.
8: Хочеш здобути хорошу професію? Навчайся в Центрі професійно-технічної освіти імені Егана Еде. Оголошуємо набір на 2026-2027 навчальний рік на наступні професії. Оператори з обробки інформації та програмного забезпечення. Офіціант. Соціальний робітник. Електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж. Електрогазозварник. Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів. Кондитер. Молодший майстер з пошиття одягу. Муляр. Маляр. Монтажник гіпсокартонних конструкцій. Студент денної форми навчання отримують стипендію. Навчання здійснюється угорською мовою, а згідно з вимогами чинного законодавства, наші абітурієнти мають право на оформлення відстрочки від мобілізації. Подати документи можна особисто в Береговій, Пейтерфолві, Великій Доброні, Вишкові або онлайн на сайті egans.kmf.us.ua. Центр професійно-технічної освіти імені Егана Еде. Професія, з якою ти будуватимеш своє майбутнє. Термін подання заявок продовжено до 18 вересня.
9: Jó szakmát szeretnél? Tanulj az EGAN Ede szakképzési centrumban. Felvételt hirdetünk a 2026-2027-es tanévre számos keresett szakmában. Pincér, heggesztő, információfeldolgozó és szoftverkezelő operátor, villanyszerelő, autószerelő, divatszabó, cukrász, kőműves, szobafestő, gipszkartonos, szociális munkás. A nappali tagozatos tanulók ösztöndíjban részesülnek, a képzés nyelve magyar és a jogszabályoknak megfelelően
0: 6 kötelezettségi halasztás is igényelhető. Jelentkezés személyesen Beregszászban, Tisza Péter falván, Nagy Dobronyban, Visken és Mátészalkán, vagy online az egánsc.kmf.uz.ua oldalon. Egánede szakképzési centrum. A szakma, amellyel jövőt építhetsz. A jelentkezési határidőt meghosszabbítottuk szeptember 18-áig.
7: Плануєте ремонт або оновлення інтер'єру вашої оселі? Будівельний магазин «Снєжка» в Берегові пропонує нові ідеї. Поновіть стіни свого дому за допомогою легких у монтажі, самоклеючих 3D-панелей. Обирайте панелі під цеглу з кубічним або мармуровим візерунком у різних кольорах. І додайте новий стиль своєму інтер'єру. Крім того, на вас чекає понад 700 видів шпалер, сучасна та довговічна ламінована підлога, декоративні елементи для зовнішнього та внутрішнього оздоблення, а також великий вибір готових кольорових фарб. Місто Берегове, вулиця Рожешкет, 4. Телефон 050 87 34 230. Снежка в Берегові. Ідеї, кольори, стиль в одному місці.
10: Felújít? Vagy újra gondolná otthon a hangulatát? A Beregszászi Snyeska építkezési szaküzletben most új ötletekkel várják. Dobja fel falait könnyen felhelyezhető, öntapadós 3D-s falpanelekkel. Válasszon tégla, kocka vagy márvány mintát többféle színben, és adjon új stílust otthonának. Emellett több mint 700 féle tapéta, modern és időtálló laminált padlók, külső és belső dekorációs elemek, valamint nagy választékban készre kevert színes festékek várják. Beregszász, Rozsaskert utca 4, telefon 050 87 34 230. Снежка Берегсас. Ötletek, színek, stílus egy helyen.
11: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
0: Одакінт már ősz van, a Столична üzleteiben azonban még tart a nyár. Vásároljon arany és ezüst ékszereket, akár 85%-os kedvezménnyel. Столична ювелірна фабрика. Luxus, amely mindenki számára elérhető. Látogasson el üzletünkbe a Beregszász Széchenyi utca 7-es szám alatt. Részletek a weboldalon.
12: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон 095 183 83 32.
10: Tetőmegoldások egy helyen, szakértelemmel, megbízhatóan. Razumovski tető- és építőanyagkereskedés. Háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel. Minőségi tető- és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket! Razumovski tető- és építőanyagkereskedés, Beregszász, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovski tető- és építőanyag. Határok nélkül. Telefonszám 095 183 83 32.
13: Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників. Вакансії. Слюсар сантехнік, оператор фільтрів, адміністратор ресторану, покоївка, рецепціоніст, бармен, офіціант, мангальщик, водій. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу. Телефонуй вже 099 24 40 07 Viber, WhatsApp, Telegram.
6: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
14: Рекламу слухали.
15: З питань реклами телефонуйте 066 78 49 950. Зробіть ваш бізнес чутним. 066 78 49 950.
16: Реклама у капчулатбан. Хіві о 066 78 49 950-es телефонсамот. Тедє холготова валокузашат. 066 78 49 950.

legjobb dallamok nyomában. Minden este 21 órától és hétvégén 15 órától is a Pulzus Rádióban. Klasszikus pop és rock slágerek, felejthetetlen előadók és örök kedvencek.

Külön kiadás, a Pulzus Rádió élő műsora. Hétfőtől péntekig délelőtt 10 és 12 óra között. Aktuális információk, helyi hírek, beszélgetések, meghívott vendégekkel. Határon innen és túl.

0: legjobb zenék, a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Zvirujú v srdci. Rádio Pulz FM.

Családi kör, ahol a család az első. A Kárpátaljai Magyar Nagy Családosok Egyesületének műsora minden szombaton 14 óra 20-kor a Pulzus Rádióban. Élet, hit, nevelés és örömök nagy családok szemmel.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Púzus FM.
1: Radio Pulse.
2: Vidjam azt a pár. Jodin FM.
1: Klasszne radio. Vdorohu.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulz. Divjanosto 2. Jodin FM.

a legjobb dallamok nyomában. Minden este 21 órától és hétvégén 15 órától is a Pulzus Rádióban. Klasszikus pop és rock slágerek, felejthetetlen előadók és örök kedvencek.

Hit, közösség, értékek, határtalan. A Pulzus Rádió református magazin műsora minden kedden 14:20-tól. Aktuális, hitéleti témák, egyházi események, szolgálattevők megszólalásai és kárpátaljai történetek. Határok nélkül.

külön kiadás, a Pulzus Rádió élő műsora. Hétfőtől péntekig délelőtt 10 és 12 óra között. Aktuális információk, helyi hírek, beszélgetések, meghívott vendégekkel, határon innen és túl.

0: Музичний трек. Краща музика зі всього світу на Радіо Пульс FM.
1: Zeneschaft, a rock, a blues, a pop és a népzene nagyjai egy helyen.
2: Kellemes időtöltést kívánok, ez itt a Zenesáv. Az utóbbi időben ismét reflektorfénybe került Michael Jackson páratlan életműve, és dalai újra emberek millióit ragadták magukkal szerte a világon. Ma egy rövid zenei utazásra hívlak a pop királyának legismertebb és legikonikusabb dalaival. Induljon a Zenesáv, kezdünk! Vítanie, radioslúchačám! Ostatným časom znovu centri uvahy opinil sa neperevášená spáčina Michael Jacksona. A jeho písni znovu zahopľujú milióny ľudí po всьому svete. Сьогодні запрошую вас у коротку музичну подорож найвідомішими і найзнаковішими хітами короля поп-музики. Починаємо!

külön kiadás, a Pulzus Rádió élő műsora. Hétfőtől péntekig délelőtt 10 és 12 óra között. Aktuális információk, helyi hírek, beszélgetések, meghívott vendégekkel, határon innen és túl.

0: Дитячі вислови, вечірні дитячі пісні, вірші та казки на радіо Пульс FM.
1: Az elkövetkező egy órában a Gyerekszájt című műsorunk következik. Kedves gyerekek, mese, móka, kacagás. Itt a Pulzus Rádióban. Tartsatok velünk!
2: Volt egyszer egy mese volt.
3: Abban minden mese volt.
4: Minden hétvégén esti mese a Pulzus Rádióban.

zöld király. Hol volt, hol nem volt, hetet hét országon innét, az óperenciás tengeren túl, volt egyszer egy gazdag boltos, s annak három fia. Annyi volt a pénze ennek a boltosnak, hogy maga sem tudta mennyi. De nem is adta boltosságra a fiait, hanem járatta mindenféle iskolába, küldötte idegen országokba, olyan módosan kineveltette mind a hármat, hogy aki nem tudta, bizony nem mondta volna, hogy ezek boltos mester gyermekei. Azt gondolta mindenki, igazi hercegek. Egyszer egy reggel azt mondja az idősebbik fiú az apjának. Hely, édesapám, milyen csuda álmot láttam az éjjel! Mondjad, fiam, mondjad! Hát azt láttam, édesapám, hogy a nagyobbik öcsémmel ketten elmentünk a zöld király országába. Volt a zöld királynak három szép leánya, s kihirdette országvilág előtt, hogy annak adja a legidősebb lányát, aki egy magas jegenyefa ágán ülő bagoly fiút éppen a szíve közepén talál. Volt sok herceg, gróf, s báró, aki szerencsét próbált, de csak én lőttem a bagoly fiú szíve közepébe. Enyém is lett a király kisasszony. No, ez igazán szép álom volt, mondja a boltos. Hát te, fiam, kérdi a középsőt, láttál-e valami álmot? Bizony láttam én is, édesapám. Én is ott voltam a zöld király udvarában, s én a középső király kisasszonyért vetélkedtem. Azt mondta a király, hogy annak adja a középső leányát, aki legmesszebb tud hajítani parittyából. Sokan próbáltak szerencsét a parittyával is, de olyan messze, mint én, egy sem hajított. Nekem is adta a király a középső leányát. Ez is szép álom volt, igazán szép álom, mondja a boltos. Hát te, fiam, kérdi a legkisebbet, álmodtál-e valamit? Én is álmodtam, édesapám. Én is ott voltam a zöld király udvarában, enyém is lett a legkisebbik leánya, de hogy s mint lett enyém, azt már meg nem mondom. Jól van, édes fiam, mondja a boltos, hiszen ha meg nem mondod, úgy is szép álom volt. Na, édesapám, mondja a legidősebb fiú, nékem már nincs is itthon maradásom. Csináltasson nekem bíborvörös gúnyát, arannyal, gyémánttal kivert kardot, vegyen nekem drága szép paripát, hadd megyek a zöld király országába szerencsét próbálni. De bizony nekem sincs maradásom, mondotta a középső fiú. Megyek én is bátyámmal. Hát te, fiam? Kérdezte a boltos a legkisebb fiát. Mégye bátyáiddal? Mondotta a fiú. Nem megyek én, édesapám. Jól ráérek én még. Vesz a boltos két szép lovat, olyat, hogy nem volt annál különb az egész országban. Vesz drága, bíborvörös gúnyát, arannyal, gyémánttal kivert kardot, s mindjárt el is indult a két idősebb legény szerencsét próbálni. Mennek, mendegélnek hetet hét ország ellen, s megérkeznek a zöld király városába. Hát a zöld király udvarában csak ugyan össze voltak gyűlve hercegek és grófok, éppen úgy, amint álmodták, s lövöldöztek a bagoly fiúra, mely egy jegenyefának a legfelső ágán gubbaszkodott. Bemennek a boltos legények is, de bezzeg nem mondották, hogy az apjuk boltos, azt mondták, hogy ennek s ennek a hercegnek a fiai. S bizony el is hitték, mert olyan ragyogó, fényes gúnyában voltak, hogy csak ugyan beillettek hercegeknek. Na, fogadta is őket a zöld király nagy tisztességgel. Puskát adnak a legidősebb kezébe, megcélozza a bagoly fiút, éppen a szíve közepén találta. Ővé is lett a legidősebb király kisasszony. Következett az öccse. Az meg a legmesszebb hajított a parittyából, s ővé lett hát a középső király kisasszony. A harmadik király kisasszonyért még nem kellett vetélkedni, mert az még kicsike volt. Ott mindjárt megtartották a lakodalmat, s a zöld király nem is eresztette haza a fiúkat. Adott mind a kettőnek akkora darab földet, hogy országnak is elég nagy lett volna, s éltek nagy urasan. Telik múlik az idő, egyszer csak azt mondja a legidősebb fiú. Hely, öcsém, rossz álmot láttam az éjjel. Mit, bátyám, mit? Azt láttam, hogy leégett a házunk, le mindenünk, s az édesapám a szabad ég alatt maradott, mint egy koldus. Na látod, mondja a középső fiú, én is éppen azt láttam álmomban, csak nem akartam mondani. Ott mindjárt azt határozták, hogy hazamennek, s visznek egy-egy zsák aranyat az apjuknak.
A feleségüknek nem mondták meg, hová, merre mennek, csak fölvetettek egy-egy zsák aranyat a nyerek kápájára, azzal elindultak. Mentek hegyeken, völgyeken át, erdőkön, mezőkön keresztül, addig mentek, míg haza nem értek. Hát csak ugyan úgy volt, ahogy álmodták. Még csak egy kötője sem volt a boltosnak, s mit volt, mit nem tenni szegény fejének, csordapásztor lett a fiával. Na, most már nem kellett pásztoroskodni, volt ismét pénz, amennyi csak kellett. Akkor aztán a két idősebb fiú visszafordult Zöldországba, de most már magukkal vitték az öccsüket is. Nem valami jó szívvel vitték, mert attól tartottak, hogy amilyen bolond, szókimondó az öccsük, még majd kikotyogja, hogy ők nem hercegek. De az apjuk addig kérte, addig mondta, vigyétek el, fiaim, az öcséteket is, hadd legyen belőle is valami, hogy nagy kelletlenül elvitték magukkal. Mennek, mendegélnek, elől a két idősebb legény, utánuk nagy búson a legkisebb fiú. Ő már jól tudta, hogy mi lesz az ő sorsa, hiszen meglátta volt álmában, csak hogy emlékeztek rá, ugye? Nem mondta meg senkinek. Hát bizony összesúgnak, búgnak a bátyai, s megegyeznek, hogy amint a legelső hídra érnek, az öccsüket a vízbe taszítják. Éppen egy tengerhez értek, afelett volt egy híd, olyan hosszú, hogy 7 nap s 7 éjjel vágtathatott azon a leggyorsabb paripa, mégsem ért a végére. Ahogy erre a hídra érnek, visszafordul a középső fiú, se szó, se beszéd, betaszítja az öccsét a tengerbe. No de ne féljetek, nem halt bele a fiú. Éppen ott úszott egy bárka a tenger közepén, arra felkapaszkodott. Ő ezt a bárkát is meglátta álmában, azt is tudta, ki van benne. A zöld király legkisebb lánya, akit a zsiványok elraboltak, aztán elvettek tőle minden drágaságot, de nem ölték meg, hanem belezárták egy bárkába, s úgy a tengerre eresztették. Fölmászik a fiú a bárka tetejére, benéz az ablakon. Hát ott fekszik a bárka fenekén egy szépséges szép leány, akihez hasonlót emberi szem még nem látott. Megkocogtatja az ablakot, s bekiált. Ébredj, szép királykisasszony, itt vagyok, eljöttem, te érted. Fölébred a királykisasszony, néz az ablakra, látja ott a fiút. De bezzeg mindjárt kinyitotta az ablakot, beeresztette a bárkába. Ott leültek egymás mellé, elmesélték szomorú sorsukat. Aztán egyszerre csak egymás nyakába borultak, s mondták lelkes szóval. Te az enyém, én a tied, ásókapas, a nagy harang válasszon el minket. Csak úszott, úszott a bárka szép csendesen, addig úszott, hogy egy sziget partjára ért. Ott a fiú kikötötte a bárkát, s mátkáját ott hagyta, maga pedig bement a szigetre, hogy széjjel nézzen, kis miféle emberek laknak ottan. Elindul a szigeten, de szeme szája tátva maradt az álmélkodástól, mert ott ember volt ugyan elég, de mind kővé volt válva. Megy, mendegél a kővé vált emberek között, s egyszerre csak megszólal valaki a háta mögött. Gyere csak, öcsém, mondok neked valamit! Visszafordul a fiú, s hát a kővé vált emberek közül egy integet felé. Gyere csak, gyere! Na, fiam, mondja a kővé vált ember, az Isten hozott erre téged. Látod-e amott azt a márványpalotát? Eredj oda! Menj fel a 12 garádicson, nyisd be az ajtaján, s ahogy belépsz, szépséges szép leányok szaladnak eléd, karon fognak, visznek tovább szobából szobába. Mikor aztán a fehér szobába érkeztek, hívnak téged táncolni, de se ne szólj, se ne táncolj, tégy úgy, mintha néma volnál. Akkor aztán terítenek, lesz ott mindenféle drága étels ital, s kínálnak majd téged, bíztatnak mézes-mázos szavakkal, hogy egyél, igyál, de te se ne egyél, se ne igyál, még csak egy szót se szólj. Na, megharagusznak majd rád a kisasszonyok, megfognak, s kidobnak az ajtón. Utána dobják az aranyabroszt mindenestül, kést, villát, tányért, ételt, italt, mindent. De te oda se neki, szedj fel szépen ételt, italt, mindent, s indulj vissza én hozzám. Ám mielőtt én hozzám érnél, elédbe áll egy óriás, azzal meg kell küzdened. De te ne félj, húzd ki a kardomat, s vidd magaddal. A zsebemben van 3 üveg, vedd ki a legkisebbet,
igyál belőle egy cseppet, s aztán az üveget tedd ismét vissza. Úgy tett a fiú, ahogy a kővé vált ember mondotta. Ivott a legkisebb üvegből, s hétszerte erősebb lett, mint annak előtte. Bemegy a palotába, s hát csak ugyanúgy volt, ahogy a kővé vált ember előre megmondotta. Elébe szaladott egy csomó szép leány, egyik szebb a másiknál. Közrevették, s vitték be a fehér szobába. Megzendült a muzsika, hívták a fiút táncra, de az meg sem mozdult. Aztán asztalt terítettek, leültették az asztalhoz, kínálták, bíztatták, mint hiába. Sem nem evett, sem nem ivott. Noha nem, bizony ki is dobták, hogy a nyaka majd megszakadt belé. Utána dobták az aranyabroszt, s mindent, ami azon volt. Ő meg szépen összefogta az aranyabroszt, fölvetette a hátára, és vitte. Kettőt-hármat sem lépett, elejébe áll az óriás, s nagyot kiált. Állj meg, hé! Innét tovább nem még, míg nem jössz velem az ólom szérűre, s ott meg nem birkózol. Jól van, mondta a fiú, csak menjünk, ha meguntad az életedet. Kimennek az ólom szérűre, ott megfogja az óriás, felkapja a fiút, s úgy levágja, hogy bokáig süppett a szérűbe. Kiugrik a fiú, ő is felkapja az óriást, s térdig vágja a szérűbe. De bizony az óriás is kiugrik, s úgy levágja a fiút, hogy a szérűbe éppen derékig süppedett. De a fiú most is kiugrott, neki fohászkodott, fölkapja az óriást, s nyakig vágja a szérűbe. Na most, gyere ki, ha tudsz! Bezzeg, hogy nem tudott kijönni. Vette a fiú a kardját, s lenyisszantotta az óriás fejét. Azzal megint vállára emelte az abroszt, s ment vissza a kővé vált emberhez, aki, úgy tudjátok meg, nem volt más, mint egy elátkozott király. Na, fiam, mondja a király, most csak dugd vissza a kardomat, menj vissza Mátkádhoz, vígy neki ételt, italt, egyetek, igyatok, aludjatok, s jókor reggel gyere ide vissza. Hely, Istenem, az alatt a király kisasszony vörösre sírta mind a két szemét. Azt hitte, eddig bizonyosan megölték az ő mátkáját. No, de mindjárt megvigasztalódott, ettek, ittak, aztán elaludtak. Jókor reggel felkelt a fiú, s ment a kővé vált királyhoz. Látod-e azt a márványpalotát, fiam? Nem azt kérdem, amelyikben tegnap voltál, hanem azon túl van egy másik. Járd meg ezt is úgy, ahogy tegnap megjártad a másikat. Vedd ki a zsebemből a középső üveget, s igyál egyet, húzd ki a kardomat, s vigyed. Mert ebben a palotában is szebbnél szebb kisasszonyokat találsz, s ezek is kidobnak, ha nem táncolsz, ha se nem eszel, se nem iszol, s itt is egy óriás áll eléd, aki az ezüst szérűre hív téged, hogy megbirkózzál vele. Elmegy a fiú a másik palotába, s világos világra úgy járt, mint azelőtt való nap. Pedig voltak, amilyen szépek voltak a leányok az első palotában. De még a szeme is káprázott, amikor ezekre nézett. De hiába csalogatták, de hiába bíztatták, olyan volt, mint a néma. Na, ki is penderítették az ajtón, hogy a nyaka majd megszakadott. Utána az aranyabroszt mindenestül, s ím, ahogy felszedi az abroszt, s a vállára veti, elejébe áll egy óriás, s hívja az ezüst szérűre, hogy birkózzanak meg. Sokkal erősebb volt ez az óriás, mint a másik. De erősebb volt a fiú is, mert jót húzott volt a középső üvegből. Egyszer az óriás vágta a fiút az ezüst szérűbe, máskor a fiú az óriást, de csak az lett a vége, hogy az óriás maradott nyakig a szérűben. Akkor aztán kihúzta a kardját a fiú, s lenyisszentette az óriás fejét. Ment a fiú egyenest a kővé vált királyhoz. Jelentette, hogy mit csinált. Jól van, fiam, csak eredj a mátkádhoz, egyetek, igyatok, aludjatok, s holnap reggel jókor megint gyere ide. Harmadnap a harmadik márványpalotába kellett menni a fiúnak, mert voltám még egy palota. S voltak ott leányok, százszor, ezerszer szebbek, mint a második palotában. De a fiú rájuk sem hallgatott. Ezer szerencséje, hogy nem, mert akár táncol, akár eszik, akár iszik velük, mindjárt kővé vált volna ő is. Hát, kidobják innét is a fiút, de úgy, hogy megnyekkent belé. Még jóformán föl sem tápászkodott, elejébe áll a harmadik óriás, s hívja az aranyszérűre. Jól van, kiment az aranyszérűre, de meg is ölte a harmadik óriást is, éppen úgy, olyan módulag, mint a másik kettőt. Megy a kővé vált királyhoz, s mondja ez neki.
No, édes fiam, három próbát kiállottál emberül, vissza se add a kardomat, legyen a tied. Téged illet meg az, nem engem. Most csak siess a mátkádhoz, mert az eddig halálra sírta magát miattad. Holnap reggel aztán gyertek ide, mind a ketten. Csak ugyan igaza volt a kővé vált királynak. Szakadt a könny a király kisasszony szeméből, mint a záporeső. Azt hitte, hogy soha többet meg nem látja a jegybéli mátkáját. De bezzeg volt nagy öröm, mikor jött a fiú. Ettek, ittak, vígan voltak, aztán elaludtak, s reggel szépen a kővé vált királyhoz sétáltak. Fogadja a király szíves szóval, s mondja a leánynak. Na, édes leányom, a te jegybéli mátkád emberül kiállott három próbát, mostan te hozzád is vagyon egy kérésem. Látod-e amottan azt a magas hegyet? Menj fel annak a tetejére, találsz ott egy termű aranyvesszőt, húzd ki tövestül, aztán gyere le a hegynek az aljába, ott találsz egy kőfalat, csapd meg háromszor az aranyvesszővel, harmadik csapásra a kőfal megnyílik, s ti mind a ketten szaladjatok be. Se jobbra, se balra ne nézzetek, csak fussatok, s addig meg se álljatok, míg a hegy gyomrába nem értek. Ott van egy mélységes, mély tömlöc. Ott senyved az én drága fiam, nehéz vasra verve. Háromszor visszafelé kerüljétek meg a fiamat, aztán ahogy csak győzi lábatok, szaladjatok visszafelé, mert ha csak egy szempillantásra megtántorodtok, becsapódik az ajtó előttetek, kővé váltok, ott maradtok még a világ, s még két nap. Mikor aztán onnét kiszabadultok, gyertek ide hozzám, s te, édes leányom, ezt a cédrusfát, mely itten én előttem vagyon, suhítsd meg háromszor az aranyvesszővel, akkor majd láttok csodát. Felmegy a király kisasszony a hegy tetejére, kitépi a termű aranyvesszőt, lejön a hegy aljába, megsuhintja a kőfalat, s beszaladnak a mátkájával a nyíláson. S hát, amint szaladnak végig, erről is, arról is tündérszép kisasszonyok, deli szép vitézek kiabálnak rájuk, nevükön szólítják, mézes-mázos szavakkal csalogatják. Ne fussatok, maradjatok, táncoljatok velünk! De ők szaladtak tovább. Semféle nem néztek, sem meg nem állottak. Aztán mindenféle arany és ezüstmadarak énekeltek, szebbnél szebb nótákat. A király kisasszony meg akart állani, hadd lássa csodája, de a mátkája megrántotta, s vitte magával. Szaladtak tovább, s mindenféle drágaság, gyöngy, gyűrű, fülbevaló, s minden, ami leánynak való, tündökölt a földön. Szeretett volna ezekből is felmarkolni a király kisasszony, de a mátkája nem engedte, szaladtak tovább. Aztán aranynyergek, kardok, gyémántos buzogányok hevertek a földön. Ezeket meg a fiú szerette volna felszedni, de a király kisasszony megrántotta, szaladtak tovább. Na, beértek a hegynek a gyomrába. Hát, csak ugyan ott ült mélységes mélytömlöc fenekén a kővé vált királyfia égő tűz között. Majd elepedett szegény a szomjúságtól, s nem ihatott egy csepp vizet. Pedig csak egy lépésnyire volt tőle a jó forrásvíz. De hiába! A lánc nem eresztette odáig. Kérte a király kisasszony, s a mátkáját összetett kézzel, adjanak egy csepp vizet neki. S a király kisasszony akart is neki adni, de a mátkája nem engedte, hanem, amint a kővé vált király meghagyta, visszafelé háromszor megkerülték a királyfit. Aztán szaladta ki a hegyből. Hiszen éppen jókor jöttek ki. Mindjárt be is csapódott az ajtó utánuk. Még meg is ütötte a fiúnak a sarkát, s lehasította a király kisasszony szoknyájának a szélit. Visszafordulnak, s hát a szemük szájuk táta maradt a nagy csodálkozástól, ím előttük áll a királyfi. Az is kiszabadult a hegynek a gyomrából. Szépen visszamentek a kővé vált királyhoz. Ott a király kisasszony az aranyveszélyével háromszor meglegyintette a cédrusfát. Ím, halljatok csodát, az első legyintésre nagyot sóhajtottak a kővé vált emberek, a másodikra megmozdultak, a harmadikra egészen megelevenedtek, igazi emberekké lettek, s köszönték nagy hálálkodással a király kisasszonynak s a fiúnak, hogy megszabadították a gonosz tündérek varázsától. Amikor éppen a legjobban örvendeznének, lecsap a levegő égből nagysebesen egy fehér galamb egyenesen a király kisasszony vállára. Haj, Istenem! Örült a király kisasszony. Az ő drága, kedves galambja volt ez. Csókolgatja, simogatja, borzolgatja a tollát, s ím a szárnya alatt egy kis levélkét talált. Hely, mi volt ebben a levélben?
Írta benne az édesapja, hogy ha valahol ez a levél megtalálja, tudja meg, hogy Tömlöcbe, nehéz rabságba vetették a vejei és a leányai. Sírva fakadt a király kisasszony, hullott a könnye, mint a záporeső. Mondja, hogy milyen szomorú levelet kapott az édesapjától. Ne sírj, édes leányom, mondja a király. Sok nagy jót cselekedtél velem, most majd én segítek rajtad. Eredj, az aranyvesződdel suhints meg a három márványpalotát, aranyalma lesz mind a háromból. Vigyétek el magatokkal a három aranyalmát, s az apád országában tegyétek le a legszebb helyen. Ott háromszor-háromszor suhints meg mind a három almát, s újra márványpalota lesz belőlük. Akkor aztán csináljatok nagy vendégséget. Hívjátok meg arra a király leányait, svejeit, az országban ahány herceg, gróf, s báró van. S mikor az asztalnál ültök, kérdjétek meg tőlük, mit érdemelnek az olyan lányok s olyan vők, akik az apjukat a Tömlöc fenekére teszik. Többi legyen a ti dolgotok. Elmegy a király kisasszony, meglegyinti aranyveszélyével a három márványpalotát, lesz belőlük három aranyalma, szépen beledugja a kebelébe. Aztán elbúcsúznak a királytól, a fiától, s mindenkitől. Beülnek a bárkába, s elindulnak Zöldország felé. Hét nap s hét éjjel úszott a bárka, úgy érkeztek meg Zöldországba. Ott kiválasztottak maguknak egy szép helyet, egymástól jó távol letették a három aranyalmát, háromszor-háromszor meglegyintette aranybeszélyével a király kisasszony, s kerekedett oda olyan három márványpalota, hogy csodájára járt az egész ország. De azt senki lélek nem tudta elgondolni, hogy ki lehet-e három márványpalotának a gazdája. Na, megtudták azt is. Pecsétes levelet küldött a fiú mindenfelé az országba. Vendégségbe hívta a hercegeket s grófokat, de különösen a bátyjait. Hanem az igazi nevét világért nem írta volna be a levélbe, hadd jöjjenek el csak bátran a bátyjai. Jöttek is azok nagy örömmel, csak hogy kívülbelül jól szemügyre vehessék azt a három márványpalotát. Megjönnek a vendégek, megtelik az egyik márványpalota, kezdődik a nagy vigasság, van nagy tánc, helyehúja. Egyszerre csak megszólal a fiú. Hercegek, grófok, bárók, s minden rendű és rangú vitézurak, azt kérdem én tőletek. Mit érdemel az a két leány, az a két vő, akik az édesapjukat Tömlöc fenekére vetették nehéz rabságra? Mind azt felelték egy szívvel, lélekkel. Megérdemlik, hogy szörnyű halálnak halálával halljanak meg. Hely, megijednek a király vejei meg a lányai. Szót sem szólnak, szépen kisompolyognak a palotából. Azám, csak hogy a palota udvarán fegyveres strázsák állottak, s visszavitték őket a palotába. Ebből tudták meg a vendégek, hogy kikre célzott a fiú beszéde. Mindjárt összeültek az országtartó nagyurak, s azt határozták, hogy mind a négyet lófarkára kell kötni, a Beretva hídon hétszer meghordozni, akkor a testüket négy felé vágatni, s szegezzék ki a város négy kapujára. Hanem azt mondotta a fiú, megérdemelnék mind a négyen ezt a szörnyű halált, de kegyelmezzetek meg az életüknek. Elég, ha a hóhér kiseprőzi őket az országból. Úgy is lett. Hivatták a hóhért, az kiseprőzte az országból a két hamis legényt s a feleségüket. Akkor aztán felhozták a Tömlöc fenekéről az öreg királyt, s folytatták a vendégséget. Hét nap s hét éjjel mindig vigadoztak. Mikor ennek is vége volt, az öreg király a fiúnak adta a legkisebbik lánya kezével az országot s egész királyságát. Ő volt ezután a Zöld király. Még ma is él, ha meg nem halt.

0: boldult.
1: Volt egyszer egy mese volt.
2: Abban minden mese volt.
3: Minden hétvégén esti mese
1: a Pulzus Rádióban.

0: otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Радіопульс. 90.2 FM. Класне радіо в дорогу.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Це Радіо Пульс. 92.1 FM.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Púzus FM.
1: Radio Pulse.
2: Vivian Ostapa.
1: Jodin FM.
3: Klasné radio.
1: Vdorohu.

0: zenék, a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulz FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulse. Divjanosto 2. Jodin FM.